6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70-A.
1: Szeptemberben ingyenes vérképvizsgálat a Vitulus állatorvosi állomáson. Egy egyszerű vérvizsgálat sokat elárulhat kedvence egészségi állapotáról, és segíthet időben felismerni az esetleges problémákat. Használja ki a szeptemberi lehetőséget. Vitulus állatorvosi állomás, mert kedvence egészsége az első.

like a G6.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
2: Szeptemberi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 540 dinár négyzetméterre, Ausztoterm stirodul 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg 570 dinár darabja, Henkel polisztirol ragasztó 850 ml 899 dinár darabja, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954. We'll be right back.

0: 7 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: Generation Panda Rádió.
1: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: Lehet jelentkezni a 6000 dináros állami juttatásra. Az összegre minden nagykorú állampolgár jogosult, online azoknak kell jelentkezniük, akik nem szerepelnek a részvényesi alap nyilvántartásában. Szini Somáli pénzügyminiszter bejelentése szerint szeptember 25-ig mindenki megkapja az egyszeri támogatást. 6000 dinár napjainkban nem számít jelentős összegnek, a polgárok szerint viszont minden támogatás jól jön. Egy bevásárlásra vagy akár néhány számla befizetésére elegendő lehet. Sokan azonban úgy gondolják, az államnak hosszú távon inkább az életkörülmények javítására, például új munkahelyek biztosítására kellene nagyobb hangsúlyt fektetnie. A nyugdíjasokat sem felejtették el, ők két külön támogatást kapnak. Az egyik a 6000 dináros támogatás, a másik pedig a rendes havi nyugdíjuk mellé járó egyszeri kifizetés, amely várhatóan szeptember 14-én történik meg. A 31.000 dinárig terjedő nyugdíjjal rendelkezők 35.000 dináros támogatást kapnak, a 31 és 56.000 dinár közötti nyugdíjban részesülők 27.500 dinárt, az ennél magasabb nyugdíjak esetében pedig 20.000 dinár lesz az egyszeri támogatás összege. Szini Somáli pénzügyminiszter hétfő délelőtt a Szerbiai RTV műsorában közölte, hogy éjféltől már 83.000 nagykorú állampolgár nyújtotta be kérelmét a 6.000 dináros pénzbeli támogatásra. Délben ez a szám már 361.000 volt, és folyamatosan növekszik. A Köztársasági Geodéziai Intézet közölte, hogy a polgárokat ezentúl külön is értesítik arról, ha tulajdonukat bejegyezték az ingatlan nyilvántartásába. Az intézet szerint korábban a kataszteri eljárás hivatalosan azzal lezárult, hogy az adatokat bevezették a nyilvántartásba, a polgároknak pedig maguknak kellett utána nézniük, hogy megtörtént-e a bejegyzés. Az intézet most változtat ezen a gyakorlaton, mivel álláspontjuk szerint nem a polgár feladata, hogy saját maga keresse meg az információt az eljárás eredményéről. A tulajdonjog bejegyzése után az érintettek postai úton a bejelentett lakcímükre, valamint az e-uprava portálon keresztül is értesítést kapnak. Az eljárás a Szerbiai Területrendezési és Városrendezési Ügynökség által kiadott igazolás alapján történik. Ennek alapján a Köztársasági Geodéziai Intézet elvégzi az ingatlan bejegyzését az ingatlan nyilvántartásába. Nem lesz béremelés az oktatásban. Az oktatásban dolgozók béremelésére idén már nincs fedezet. A fizetések emelése legkorábban 2027. januárjától várható, közölték a szerbiai reprezentatív oktatási szakszervezetek az oktatási minisztériummal folytatott egyeztetést követően. A Dejan Vuk Stankovic oktatási miniszterrel, valamint a pénzügyminisztérium képviselői béremelés pontos mértéke egyelőre nem ismert. Az év végéig ugyanakkor megvalósítják a tanügyi foglalkoztatás 8. szakaszát. Ennek keretében azokat a 2021-ben és 2022-ben megüresedett álláshelyeket töltik be, amelyek legalább 50%-os munkaidőnek felelnek meg. A szakszervezetek folyamatos, komoly és felelős és szociális párbeszédet sürgetnek. Dejan Vuk Stankovic oktatási miniszter arról beszélt, hogy az oktatásban dolgozók fizetése az elmúlt két évben jelentősen emelkedett. Hozzátette, a globális gazdasági folyamatok és az energiaválság hatásai nem kizárólag a szerb kormánytól függnek. Ugyanakkor reméli, hogy a költségvetési stabilitás megőrzése mellett a szerb kormány talál lehetőséget az oktatásban dolgozók további béremelésére.
4: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
3: A hétfő reggeli csúcsforgalomban ismét nagyobb forgalomra kell számítani az iskolák, óvodák és munkahelyek környékén. Az új tanév második hete kezdődik, ezért továbbra is fokozott figyelem szükséges az oktatási intézmények közelében. Sok gyermek gyalogosan vagy kerékpárral közlekedik, a kisebbek pedig még csak most szokják újra az iskola és az otthon közötti útvonalat. Az autósokat arra kérjük, hogy az iskolai övezetekben csökkentsék a sebességet, a gyalogátkelő helyeket fokozott óvatossággal közelítsék meg, és számítsanak a gyermekek váratlan mozdulataira is. Kerékpárral indulóknak sem árt az óvatosság, indulás előtt ellenőrizzék a fékeket és a világítást, rosszabb látási viszonyok között pedig gondoskodjanak arról, hogy jól láthatók legyenek. És még egy hétfő reggeli tanács, induljunk néhány perccel korábban, a kapkodással megspórolt néhány perc nem ér annyit, mint a biztonság. Figyeljünk egymásra az utakon, hogy mindenki biztonságban érjen célba.
1: Időjárás.
3: A mai napon napos meleg idő várható, a hajnali órákban azonban hűvösebb lesz,

0: 10-14 fok körül alakul a hőmérséklet, napközben felmelegszik, és a hőmérő higanyszála akár 32 Celsius fokig is felkúszhat. A hét közepéig napos és meleg időt jósolnak a meteorológusok, a nappali csúcshőmérséklet elérheti akár a 37 Celsius fokot is. A Tisza vízállás a Magyar Kanizsánál 130, Zentánál 202 cm magas. A mai napon nem lesz front felettünk, de erőteljes melegedésre készülhetünk, így a melegfrontra érzékenyeknél migrén, fejfájás, gyulladásos panaszok egyaránt előfordulhatnak. Hajnalban reggel a hidegebb tájakon átmenetileg felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi bántalmak. A nagynapi hőingadozás gyors délelőtti felmelegedés hatására vérnyomás problémák, szédülés, rosszulét is előfordulhat. Országszerte napos idő várható, ez jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. Ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.
1: Hit music. Give it up. Panda Radio.

0: AMT Uni agent Svet kamena, mermeri i graniti iz čitavog sveta. Proizvodnja i ugradnja svih vrsta spomenika od prirodnog kamena i teraca. Nadgrobni spomenici AMT Uni agenta će nadživeti sva naša sećanja na najmilije još mnogo vekova. Sigurnost i kvalitet. Proizvodni pogon u Banatskom Aranđelovu, ulica Vojvode Stevana Knjićanina 44, telefoni 0230 389126 i 062 180 4446. AMT Uni agent Svet kamena.
1: A Ludasi Gulyás Csárda minden nap 11-től 20 óráig várja vendégeit, házias ízek, hadételek különlegességei és ízletes halmenük egy igazán barátságos környezetben. A vendégek számára medence használat is biztosított mindössze 1000 dináros napi jeggyel. A Gulyás Csárda tökéletes helyszín leány és legény búcsukra, születésnapokra vagy akár egy jó hangulatú baráti összejövetelre is. A gyerekeket kis állatkert és játszótér várja, így az egész család jól érezheti magát. Látogassatok el a Ludasi Gulyás Csárdába egy felejthetetlen családi ebédre vagy vacsorára.
2: NL Shop 024, limeno rešenje za vaše krovove i ograde. Očekuje vas kompletno opremljena limarska radionica, horizontalni i vertikalni oluci, sav potreban dodatni materijal, savijanje lima po nacrtu, trapezni lim po meri, veliki izbor šrafovske robe. Vršimo i dostavu. Radno vreme od ponedeljka do petka od 7 do 15 časova, subotom od 7 do 12 časova. Informacije i poručbine 066 802 4155. Preciznost, kvalitet i pouzdanost. Subotica, Bajski put 190.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Agrotex.
3: Ez volt a reklám.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: This is the station.
3: I am Charlie XCX.
4: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fonda Rádió.
5: Kedves hallgatóink, ez a Tisza hangja, és a reggelt egy gondolattal indítjuk. A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. A Grafopak Magyar Kanizsán évek óta megbízható partnere mindazoknak, akik minőségi nyomdai munkát keresnek. Legyen szó névjegykártyáról, meghívóról, reklámanyagról, vagy egyedi nyomdai megoldásokról. A Grafopak csapata szakértelemmel és precizitással dolgozik. Grafopak, amikor a minőség nyomot hagy.
6: Jó reggelt kívánunk, szeptember 8-a kedd van, Andrea vagyok.
7: Én pedig Zenóbia, jó reggelt mindenkinek, és ez most egy picit más reggel nekünk.
6: Az bizony, ez az utolsó Tisza hangja, mielőtt mi is tartunk egy kis szünetet. Szeptember 9-től kollektív szabadságra megyünk, és legközelebb szeptember 21-én találkozunk itt újra.
7: Úgyhogy ma reggel még itt vagyunk teljes létszámban.
6: És próbálunk úgy tenni, mintha fejben még senki nem csomagolna.
7: Én teljesen itt vagyok.
6: Persze.
7: A bőrönden viszont lehet, hogy már máshol jár.
6: És éppen ezért gondolkodtam azon, milyen érdekes kapcsolatunk a pihenéssel, mert ha dolgozni kell, azt beírjuk a naptárba. Találkozó, beírjuk. Elintézni való, beírjuk. Határidő, kétszer is beírjuk. De azt, hogy pihenni kellene,
7: azt általában nem írjuk be sehova, majd pihenek, ha lesz időm.
6: Csak hogy az időnek van egy rossz szokása is, magától ritkán lesz.
7: És sokszor akkor állunk meg, amikor a szervezetünk már nem kérdezi, hogy szeretnénk-e, hanem közli. Na, most már elég.
6: Ezért a mai pozitív gondolatunk így szól. A pihenés nem elvesztegetett idő. Néha éppen akkor jutunk előrébb, amikor egy kicsit megállunk.
7: Szerintem ez sokunknak újra meg újra meg kell tanulnia, hogy nem kell rosszul éreznünk magunkat attól, ha egy délután nem vagyunk hasznosak, ha nem intézünk semmit, nem pipálunk ki semmit.
6: És nem kell a pihenésből is teljesítményt csinálni. Ma kikapcsolom 8-tól 10-ig pihenés, 10-től séta, 11-kor kötelező jókedv.
7: Délben pedig ellenőrizzük, hogy megfelelően ellazultunk-e.
6: Na, én erre képes lennék.
7: Tudom, Andrea.
6: De néha tényleg az a legjobb, ha nincs program, ha leülünk egy kávéval, ha sétálunk, ha alszunk egy nagyot, ha találkozunk valakivel, akivel jó együtt lenni, vagy egyszerűen csak csendben vagyunk.
7: Mert a feltöltődés mindenkinek más jelent, van, akinek társaság kell hozzá, van, akinek természet, van, akinek zene, és van, akinek 2 óra, amikor senki nem kér tőle semmit.
6: Na, az már majdnem luxus, Zenóbia.
7: És ebből érkezik a mai nap kérdése is.
6: Ma arra vagyunk kíváncsiak, honnan veszi észre, hogy

0: ideje egy kicsit megállnia és feltöltődnie. Mi az első jel, amikor már minden apróság idegesíti?
1: Igen, amikor megszólal az ébresztő, és az első gondolatunk az, hogy ez biztos valami tévedés.
0: Amikor háromszor elolvasva ugyanazt a mondatot, de még mindig fogalma sincs, hogy mit is olvasod.
1: Vagy amikor valaki megkérdezi, hogy fáradt vagy, és már maga a kérdés is idegesíti.
0: Igen, ez elő szokott fordulni. Na, ott lehet, hogy tényleg ideje pihenni. De lehet egészen más jel, és nem feltétlenül testi fáradtság. Lehet, hogy egyszerűen azt érezzük, elfogyott a türelmünk. Nem lelkesít az, amit egyébként szeretünk. Túl sok minden jár egyszerre a fejünkben.
1: És szerintem az a jó, ha ezeket a jeleket még azelőtt észreveszünk, hogy teljesen lemerülünk, ahogy a telefonunkat sem akkor tesszük töltőre, amikor már egy hete 0%-on van.
0: Mondjuk vannak, akik 1%-kal még nagyon bátrak.
1: Ki bírja, úgy gondolják?
0: Nem bírja, soha nem bírja. Úgyhogy írják most meg nekünk, honnan veszik észre, hogy ideje egy kicsit megállni és feltöltődni. Én s azt is elárulhatják, mi az, ami ilyenkor valóban segít. Egy szabad nap, egy jó alvás, kirándulás, család, barátok, egy kis egyedüllét.
1: Vagy egyszerűen kikapcsolni a telefont egy órára?
0: Na jó, kezdjük rögtön extrém sporttal, de ma kíváncsiak vagyunk a válaszaikra, mert lehet, hogy valaki éppen egy másik hallgató üzenetéből kapja meg azt a kis lökést, hogy igen, nekem is ideje lenne egy kicsit megállnom.
1: Mi pedig ma még nem állunk meg, van előttünk egy egész Tisza hangja.
0: Így van, szeptember 8-a kent az utolsó közös reggelünk a rövid szünet előtt, úgyhogy töltsük meg zenével, történetekkel, mosollyal és egy kis jó kedvel.
1: Aztán szeptember 21-én kipihenten találkozunk újra.
0: Addig viszont még sehová se menjenek, folytatódik a Tisza hangja itt a Panda Rádió hullámhosszán.
2: A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. Grafopak, ahol a minőségi nyomtatás és a megbízhatóság találkozik.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: A Tisza hangja névnap köszöntő rovatának támogatója az EVB Lifestyle, édesen, cukormentesen. Kézműves sütemények szeretettel készítve, hogy az ünnep ízéből senkinek se kelljen kimaradni. Keresse az EVB Lifestyle standját Szabadkán, a Tejpiacon.
3: Máriák, figyelem, ma önöké a reggel, és szerintem most Vajdaság szerte egyszerre nagyon-nagyon sokan kapták fel a fejüket.
4: Mária, Mari, Marika, Mariska, Marci, Manci.
3: Várj, ha így folytatod, a névnap köszöntő végére elfogy a műsoridőnk. Szeptember 8-án szeretettel köszöntjük a Máriákat, és ha van olyan név, amelyhez szinte mindenkinek kötődik valaki, szerintem ez biztosan az.
4: Nagymama, édesanya, rokon, szomszéd, kolléganő. Ráadásul lehet, hogy hivatalosan mindannyian Máriák, mégsem hallottuk őket soha senkitől Máriának szólítani.
3: Na ez igaz, valaki 60 éve Marika, és ha egyszer azt mondod neki Mária, rögtön rád néz, mi is történt.
4: Mert a teljes névnek súlya van.
3: Főleg, ha édesanyánk mondja, ha gyerekkorodban Bece néven szólítottak, aztán egyszer csak meghallottad a teljes nevedet a másik szobából.
4: Akkor nem az volt az első gondolatod, hogy biztosan süteményt kapsz, ugye?
3: Nem, olyankor az ember nagyon gyorsan végig gondolta az elmúlt 24 órát.
4: A Mária egyébként nagyon régi, bibliai eredetű név, és olyan hosszú története van, hogy még a jelentésére sincs egyetlen biztos magyarázat, többféle értelmezés kapcsolódott hozzá az évszázadok során, a keresztény hagyományban pedig különösen fontos név, szeptember 8-a, Kisboldogasszony napja, Szűz Mária születésének hagyományos ünnepe.
3: És nekem pont azt tetszik benne, hogy hiába ennyire régi név, mégsem érezzük távolinak, generációk jöttek, mentek, a Mária pedig maradt.
4: Régebben pedig annyira gyakori volt, hogy egy családban, utcában vagy munkahelyen akár több Marika is lehetett.
3: És akkor kialakult a saját nyilvántartási rendszerük: Nagy Marika, Kis Marika, Szomszéd Marika, Postás Marika.
4: És melyik Marika? Tudod, a féktől kettővel arrébb.
3: Na így már mindenki tudta. És talán ezért van ebben a névben valami nagyon otthonos. Ha azt mondjuk, hogy Marika néni, szerintem sokunk előtt rögtön megjelenik valaki.
4: Valaki, aki megkérdezi, hogy ettél, és teljesen mindegy, mit válaszolsz.
3: Mert ha azt mondod igen, az nem baj, egyél még, ha azt mondod nem. Jaj, hát akkor gyorsan ülj le.
4: De tulajdonképpen ugyanoda jutunk.
3: És egy név néha ennyi mindent magával hoz, egy régi konyhát, egy hangot, egy sütemény illatát, valaki, akire jó visszagondolni.
4: Talán ezért is jók a névnapok, nem kell belőlük hatalmas ünnepet csinálni, egyszerűen adnak egy alkalmat arra, hogy valakinek azt mondjuk, ma eszembe jutottál.
3: Úgyhogy ha van Mária, Mari, Marika, Mariska, Marci vagy Manci a családban, a baráti körben vagy a munkahelyen, ma ne csak gondoljunk rá, írjunk neki, hívjuk fel.
4: És aki most jutott rá, hogy jaj, tényleg a Marika, annak külön is hírünk van.
3: Még reggel van, mi időben szóltunk, minden kedves Máriának nagyon boldog névnapot kívánunk, legyen ma egy kicsivel több figyelem, szeretet, jó beszélgetés.
4: És valami finomság, mert valahol egy Marika néni egészen biztosan már megkérdezte valakitől, hogy evette.
3: És a helyes válasz úgy is mindegy, Isten éltesse a Máriákat, és szeretettel köszöntünk mindenkit, aki ezen a napon szeptember 8-án kedden ünnepli a névnapját. Mi pedig megyünk tovább a Tisza hangjával.
4: Itt a Panda Rádió hullámhosszán.
2: A névnap köszöntő rovat támogatója az EVB Lifestyle. Édesen, cukormentesen. Keressék Szabadkán, a Tejpiacon szombaton 7 és 13 óra, vasárnap 7 és 12 óra között. EVB Lifestyle, ahol minden ünnep egy kicsit édesebb. Rendelését leadhatja a 064 43 16 159-es telefonszámon.

de nem alszom barmok. Mindig tele a csarnok, a csajotok feneke szépen csattok. Felbukkanok, megint itt nini, börtönbe kerülök, víz alatt nagy cini. 20-25-be berobban a krimi, a véredből iszom, állj de fini! Fiesta, oh, fiesta, partiba nyugiban állom.

0: Manda Rádió.
1: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy rovat, amit sok hallgatónk már előre vár. A Konyhai Kalandok Panda Csavarra rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem, ahol nem csak finom ételekkel várják a vendégeket, hanem rendezvények, családi ünnepek és esküvők helyszíneként is kiváló választás. Ha pedig nincs kedve főzni, rendelhet is, vagy ellátogathat a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol kellemes környezetben élvezheti az ízeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az étkezés élményé válik.
2: Zenóbia, na akkor ma süssünk valamit, de mielőtt bárki megijedne, nem kell hozzá 3 órát a konyhában tölteni, és nem lesz 19 hozzávalónk sem.
3: Akkor maradok, Andrea.
2: Tudtam, hogy ezzel megfoglak. Ma ropogós almás fahéjas batyukat készítünk leveles tésztából, kívül ropogós, belül meleg fahéjas alma.
3: Na jó, már az első fél percben meggyőztél.
2: Várj, még nem hallottad a panda csavart?
3: Csak ne mondd azt, hogy mustár.
2: Nem teszünk mustárt az almás sütibe.
3: Nálatok a panda konyhába soha nem lehet tudni, hogy mi kell hozzá.
2: Nagyon egyszerű. Kell egy csomag leveles tészta, körülbelül 3-4 alma, egy kevés vaj, fahéj, 2 evőkanál barna vagy kristálycukor.
3: Egy pici citromlé, és ha szeretjük, egy marék apróra vágott dió is kerülhet bele. Az almát meghámozzuk, kis kockákra vágjuk, serpenyőbe tesszük egy kis vajat rá, és az alma, a cukor és a fahéj. Nem kell péppé főzni, elég néhány perc, hogy picit megpuhuljon, de még maradjon tartása.
2: Ez fontos, almás töltelékek készítünk, nem pedig bébi ételt.
3: Amikor már kellemes fahéjas alma illat van a konyhában, jó úton járunk.
2: És ekkor történik az, hogy hirtelen mindenki megjelenik. Mi csőc? Addig senki sem volt éhes. Na most figyeljünk, amikor levettük az almát a tűzről, reszelünk hozzá egy kevés narancshéjat, csak a narancsága részéből a fehér már keserű lehet.
3: A narancs és a fahéj az almával már önmagában is nagyon jó.
2: De még nincs vége, amikor a töltelék már nem forró, belekeverünk egy kevés apróra vágott ír csokoládét.
3: Na, most már értem, hogy miért panda csavar.
2: Nem kell sok, nem csokoládés sütit készítünk, csak annyit, hogy amikor beleharapunk, itt-ott legyen egy kis olvadt csokoládé az alma között.
3: Ez veszélyesen jól hangzik.
2: Szerintem is, és ha valaki nem szereti az étcsokoládét, egyszerűen kihagyhatja, a narancshéj már önmagában is szépen feldobja.
3: A leveles tésztát kiterítjük, és nagyjából egyforma négyzetekre vágjuk, a közepükre teszünk 1-2 kanál tölteléket, de nem töltsük túl.
2: Ez az a pont, ahol én mindig azt gondolom, még ez a fél kanál belefér.
3: És nem fér bele.
2: Tudom, de minden alkalommal újra megpróbálom.
3: Ha túl sok a töltelék sütés közben kifolyik, a tészta sarkait összefoghatjuk batyú formára, vagy egyszerűen háromszögbe hajtjuk, és a széleket villával lenyomkodjuk.
2: A tetejüket megkenjük felvert tojással, ha szeretnénk, mehet rá egy kevés durvára vágott dió, vagy pici cukor, és irány a sütő.
3: És mennyi ideig? Körülbelül 200 fokos előmelegített sütőben 15-20 perc alatt szép aranybarnára süthetjük, de természetesen a saját sütőnket figyeljük, amikor a leveles tészta szépen megemelkedett és aranyszínű, készen vagyunk.
2: És most következik a recept legnehezebb része.
3: És az mi?
2: Várni 5 percet, mielőtt beleharapunk.
3: Na igen, mert kívülről már teljesen ártatlannak tűnik, belül az alma pedig még körülbelül a nap felszínének hőmérsékletén van.
2: És az ember minden alkalommal tudja ezt, mégis beleharap, aztán nyitott szájjal. Hú, nagyon finom.
3: Tanulni ebből nem fogunk.
2: Langyosan, szerintem tökéletes, egy kávé vagy tea mellé.
3: Desszertként pedig akár egy kanál, natur vagy görög joghurttal is. Ha vendégek jönnek, egy kis porcukor a tetejére, és már is úgy néz ki, mintha sokkal többet dolgoztunk volna vele.
2: Ezt szeretem a legjobban, 15 perc munka, és olyan arcot vágunk, mintha hajnal 5 óta sütöttünk volna.
3: Tehát még egyszer, leveles tészta, alma, vaj, fahéj, kevés cukor, pici citromlé, opcionálisan dió.
2: A panda csavar pedig egy kevés frissen reszelt narancshéj és néhány darabka ét csokoládé az almás töltelékben. Egyszerű, gyors, illatos és már egy kicsit őszi is.
3: Nekem egy problémám van vele.
2: Mi, Zenóbia?
3: Hogy azt mondtad, várjak 5 percet.
2: Akkor süssük 2-vel többet, az első 2-n majd megtanuljuk. Ez volt a Konyhai Kalandok panda csavarral, és folytatjuk a keddi Tisza hangját.
3: Itt a Panda Rádió hullámhosszán.
1: A Konyhai Kalandok panda csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem. Ha egy finom ebédre vagy vacsorára vágyik, vagy rendezvényt szervez, látogasson el a Tisza Parti Békavár étterembe, ahol szeretettel várják a vendégeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az ízek és a hangulat találkozik.

0: Banda Rádió.
1: Egy kis zene, egy kis történelem. Ez a Zenetörténeti Morzsák. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházati termékek gyártója. Női, férfi gyermekkollekciók, sapkák, sálak, kesztyűk, különleges merino gyapjúból, Adáról. Adankó. Időtálló minőség. 065-21-2295-5 adankó.com.
2: Na, Zenóbia, mondok egy mondatot, és szerintem lesznek hallgatók, akik már az első három szóból tudják, miről beszélünk. Rossz vagyok.
3: És szerintem nagyon sokan már folytatják is magukban. Akkor ma visszamegyünk a 90-es évekbe.
2: Méghozzá ahhoz a csapathoz, amelyik jóval azelőtt megmutatta Magyarországon, milyen egy igazi fiú együttes, hogy később sorra megjelentek volna a hasonló formációk, a mai zenetörténeti morzsák főszereplője, a Manhattan.
3: A Manhattan 1991-ben alakult, és az az érdekes, hogy nem négy zeneileg teljesen tapasztalatlan fiút állítottak egymás mellé. A tagok már korábban is zenéltek, az eredeti felállás Nyemcsók János, vagyis Csoki, Vilrában például a Fixben, Vilmányi Gábor pedig az Exoticban zenélt.
2: Vagyis a fiú banda külső mögött azért ott volt egy komolyabb zenész múlt, de maga a Manhattan már nagyon is tudatosan felépített produkció volt. A háttérben Körényei Attila, az Ergo korábbi basszusgitárosa állt, és itt jön egy jó történet. Könnyei annak idején elvitte a fiúkat Münchenbe, és több koncertre is.
3: Hogy lássák, hogyan működik ez élőben, fiúcsapat, koreográfia, látvány, rajongó.
2: Rengeteg rajongó, és gondolom valahol ott született meg az érzés. Gyerekek, ebben azért van valami.
3: És 1991-ben be is robbantak. Az egyik első nagy sikerük a Rossz vagyok lett. A dal szövegét Geszti Péter, zenéjét pedig Kozma Tibor jegyezte.
2: És ehhez elég volt néhány másodperc, aki akkoriban rádiót hallgatott vagy tévét nézett, annak ez a dal egyszerűen belemászott a fejében.
3: A Manhattan pedig pillanatok a
2: közösségi média nem volt videó megosztó, nem követted a kedvenc zenészedet reggeltől estig a telefonodon, volt kazetta, poszter és újságkivágás.
3: És ha a rádióban megszólalt a kedvenc dalod, rohantál a magnóhoz.
2: És természetesen a műsorvezető az első 5 másodpercben még belebeszélt.
3: Mert különben túl egyszerű lett volna felvenni.
2: 1992-ben érkezett a Szállj fel még, majd 1993-ban a Hazatérés, 1994-ben pedig a Várj te hosszú forró nyár. A Manhattan ekkor már nem egyszerűen egy énekes új formáció volt, hanem komoly rajongó táborral rendelkező együttes.
3: Olyannyira, hogy Manhattan táborokat is rendeztek Agárdon, koncertekkel, programokkal, találkozásokkal, és egy korabeli 1993-as interjúból egészen

0: elképesztő adat derült ki. A menedzserük akkor arról beszélt, hogy Manhattan klubjában havonta körülbelül 900 lányjal találkoztak.
1: 900?
0: Havonta.
1: Na, ott nem az volt az első kérdés, hogy van-e rajongótábor, és ugyanabban az interjúban azt is elmondták, hogy az első két nagy lemezük aranylemez lett. De nekem van egy másik Manhattan korszak is, amit nagyon szeretek, mert ahogy teltek az évek, változott a csapat hangzása is. 1995-ben Varga Szabolcs távozott, 1996-ban pedig Dobi Sándor is kilépett Dobi helyére, Kelemen Tamás érkezett, és 1998-ban megjelent a 7. című album.
0: Na és ezen a lemezen találunk két olyan dalt is, amelyet Andrea már a rovat előtt megemlített. Az egyik, a szerelem az ennyit ér.
1: A másik pedig hiányzol. És ezekben már nem valami egészen más, kevesebb a korai fiúbandás játékosság, sokkal inkább előtérbe kerül az érzelmesebb, felnőttebb pop hangzás.
0: Érdekes belegondolni, hogy ugyanannak az együttesnek a történetében elfér a 90-es évek elejének felszabadult fiúcsapat hangulata, és néhány évvel később egy olyan cím, hogy hiányzol.
1: Talán ezért is maradt meg ennyi daluk, mert közben a közönségük is felnőtt egy kicsit velük.
0: És szerintem a Manhattan ma már nem csak egy zenekar neve, egy korszakot is előhoz.
1: Kazettánk, Walkman, poszter a falon és Farmer Jackie.
0: És olyan frizurák, amelyekről ma már mindenki azt állítja, hogy neki biztosan nem lett volna olyan.
1: Pedig fényképek vannak róla.
0: Na, azok veszélyes bizonyítékok.
1: És talán ez a zenetörténeti morzsák egyik legjobb része, egy régi dal nem csak egy dallamot hoz vissza, hanem azt is, hol voltunk, kik voltak mellettünk, és mit csináltunk akkoriban. Elég néhány hang, és egyszer csak 20-30 évet ugrunk vissza.
0: A Manhattan története tehát 1991-ben kezdődött, és az első magyar fiú együttesként valóban utat nyitott egy olyan popzenei formának, amelyből később sok más hazai csapat is született. Közben változtak a tagok, változott a hangzás, jöttek az új lemezek.
1: De maradt néhány régi dal, amelynél még ma is elég az első pár másodperc, és valaki már mondja is, jaj, ez dazás, ez volt a mai zenetörténeti morzsák főszereplője a Manhattan, és szerintem ma után következik a Manhattan, és jöjjön egy kis 90-es évekbeli nosztalgia.
2: Zenetörténeti morzsák rovatunkat hallották. A rovat támogatója az Adankó kötöde és varroda, a minőségi kötött ruházat gyártója. Ha meleg, stílusos és időtálló darabokat keresel, keresd az Adankó termékeit. 065-2122-955 adankó.com.
3: AMT Uni agent Svet Kamena. Mermeri graniti iz čitavog sveta. Obrada, ugradnja i prodaja proizvoda od mermera, granita i poludragog kamena za spoljnu i unutrašnju dekoraciju, fasade, podove, stepeništa, staze, kuhinje i kupatila. Sigurnost i kvalitet. Proizvodni pogon u Banatskom Aranđelovu. Ulica Vojvode Stevana Knićanina 44. Telefon 0230 389 126 i 062 180 4446.
4: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márka nevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
5: Szeptemberi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Baumit kézbeton 25 kg 499 dinár darabja. Baumit kéz külső malter 40 kg 735 dinár darabja. Baumit kéz belső malter 40 kg 679 dinár darabja. Rommel Zenta Petőfi Sándor 37. Telefon 814 954.
6: Ez volt a

Keresse minket Szabadkán, a Piac és a Malom mellett. Telefon 062 158 9020. Proline. Minden idők legjobb ajtó- és ablakmegoldásai.

0: Mi történt évekkel ezelőtt? Mindjárt kiderül. A rovat támogatója a Pizsu Burgers & More. Magyar Kanizsa új ízvilága. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény. Pizsu Burgers & More, ahol minden falat történetet mesél. Magyar Kanizsa, Piactér 16. Telefon 062 50 5147.
1: Na, Zenobia, indulhat az időgép?
2: Indulhat. Hová megyünk?
1: Elég messze, az első megállónk 1504.
2: Jó, akkor telefontöltőt már nem viszek.
1: Felesleges lenne, térerővel sem állnánk túl jól. Nézzük, mi minden történt szeptember 8-án az elmúlt évszázadokban.
2: Szeptember 8-án 1504-ben Firenzében a nyilvánosság elé került Michelangelo Dávid szobra, és amikor ma ránézünk, könnyű elfelejteni, hogy Michelangelo még csak 20-as éveiben járt, amikor elkészítette.
1: Ráadásul nem egy kis szobrocskáról beszélünk, a Dávid több mint 5 méter magas és márványból készült.
2: A márványtömnek pedig már Michelangelo előtt is volt története, korábban más szobrászok is dolgozni akartak vele, de végül évtizedekig félbehagyva állt, aztán jött Michelangelo.
1: És körülbelül

0: azt mondta, jó lesz ez.
1: Mondjuk, ha én meglátok egy 5 méteres márványtömböt, nekem nem az jut eszembe, hogy ebből Dávid lesz.
0: Nekem az, hogy ki fogja ezt innen elvinni. A szobor eredetileg nem is múzeumba készült, Firenze egyik fontos közterén állították fel, és idővel a város szabadságának erejének egyik jelképévé vált. De most akkor ugorjunk 1900-ba, és itt már sokkal komorabb történet következik. Szeptember 8-án az amerikai Galveston városát rendkívül pusztító hurrikán érte el.
1: A becslések szerint 6000 és 12000 közötti ember vesztette életét. Máig az Egyesült Államok történetének egyik leghalálosabb természeti katasztrófájaként tartják számon.
0: Járás megfigyelés nem érkezett, vészjelzés a telefonra. Nem láttuk napokkal korábban a vihar mozgását egy alkalmazásban.
1: A tragédia után Galvestonban komoly védelmi munkálatok kezdődtek, tengeri védőfalat építettek, és a város egyes részeinek talajszintjét is megemelték.
0: Vagyis egy rettenetes esemény után teljesen újra kellett gondolniuk, hogyan védekezzenek a következő nagy vihar ellen.
1: 1934-ben, szeptember 8-án egy másik tragédia került a címlapokra. A Monroe Castle nevű óceánjáron tűzütött ki az Egyesült Államok partjainál.
0: A hajó Havannából tartott New York felé, amikor az éjszaka folyamán tűz keletkezett rajta. A lángok gyorsan terjedtek, az utasok között pedig pánik tört ki.
1: A katasztrófában több mint 100 ember életét vesztette, az eset később a hajók tűzbiztonsági szabályainak szigorításához is hozzájárult.
0: És megint ugyanazt látjuk, sok mai biztonsági előírás mögött van egy régi történet, amelyből valamikor nagyon keményen kellett tanulni. És most viszont menjünk az űrbe.
1: Szeptember 8-án az Egyesült Államokban bemutatták a Star Trek televíziós sorozat első sugárzott epizódját.
0: És akkor még valószínűleg senki sem sejtette, hogy ebből mekkora világ lesz, sorozatok, mozifilmek, könyvek, játékok, rajongói találkozók, évtizedekkel később is él a Star Trek univerzum. Ráadásul több olyan technológiai ötlet jelent meg benne, amely a 60-as években még tiszta tudományos fantasztikumnak tűnt, kézi kommunikátorok, videóbeszélgetések, hanggal vezérelt számítógépek.
1: Ma pedig beszélünk az óránkhoz, a telefonunkhoz, az autónkhoz.
0: És néha egyik sem érti, mit akarunk, tehát a jövő megérkezett, csak vannak még apró hibák.
1: És legyen egy születésnaposunk is. 1979. szeptember 8-án született Pink eredeti nevén Alicia Beat Moore.
0: Az egyik olyan énekes előadó, akit nem nagyon lehet összekeverni mással, erős hang, vagány stílus, látványos koncertek, és ha kell, éneklés közben még a levegőben is repked.
1: Na, én már annak örülök, ha éneklés közben nem botlom bele a mikrofon kábelbe.
0: Én pedig maradok a stúdió széknél biztonságosra. Pink a 2000-es évek elején vált világsztárra, és azóta is a nemzetközi popzene egyik legismertebb előadója. De micsoda szeptember 8-a, egy 500 éves márványszobor Firenzében, egy pusztító hurrikán Galvestonban, egy tengeri katasztrófa, majd 1966-ban elindulunk az űrbe a Star Trekkel.
1: 1979-ben pedig megszületik Pink.
0: És ez az, amit szeretek ebben a rovatban, ugyanaz a dátum minden évben visszatér, de mögötte évszázadnyi emberi történet sorakozik.
1: És elég néhány perc, hogy bejárjuk több száz évet.
0: Mi pedig visszatérünk 2026. szeptember 8-ához. Ez volt a Mi történt évekkel ezelőtt. Ezen a napon folytatódik a Tisza hangja.
1: Itt a Panda Rádió hullámhosszán.
2: Ennyi volt a Mi történt évekkel ezelőtt rovatunk. Ha pedig a történet után egy igazán jó ízélményre vágysz, látogass el a Pizsú Burgers & More-ba Magyar Kanizsán. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény vár. Pizsú Burgers & More. Új ízek, amelyekre emlékezni fogsz. Magyar Kanizsa. Piactér 16. Telefon 062 50 51 47.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: Okay, ready?
3: No. This is the station.
4: I am Charlie XCX.
5: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fanda Rádió.
6: Kutya, Fanda.
7: Igen, úgy, ahogy mondott, Zenóbia a kutya, és Panda megérkezett a Panda Kuckó már, és kinyitjuk a Panda Kuckó ajtaját, melynek támogatója a Magyar Kanizsai Profivet állatorvosi ambulancia. Zenóbia, biztos láttál már alvó kutyát, amelyik egyszer csak elkezd futni.
6: Persze, fekszik az oldalán, alszik mélyen, aztán egyszer csak tap-tap-tap a lábával.
7: És az ember nézi, hová mész?
6: És főleg nélkülem?
7: Na ma ennek járunk utána, tényleg álmodnak a kutyák és a macskák, mert én szeretném azt hinni, hogy igen, és azt is, hogy jókat.
6: Van rá okunk, hogy ezt gondoljuk, a kutyák és a macskák alvásában is vannak különböző szakaszok, köztük remalvás. Ez az a szakasz, amely nálunk, embereknél is szorosan kapcsolódik az élénk álmokhoz.
7: És ilyenkor jön a műsor, mozog a mancs, rezeg a szemhéj, a kutya néha nyűszít egy picit.
6: Vagy vakkant egy aprót.
7: A cica bajusza meg jár ilyenkor, mindig arra gondolok, vajon mit lát.
6: Egeret?
7: Lehetséges.
6: Egy konzervet, amelyik magától kinyílik?
7: Na az már macska paradicsom. De azt azért nem tudjuk biztosan, hogy konkrétan mit álmodnak, hiába kérdezzük meg reggel.
6: Hogy na mit is álmodtál?
7: Miau, köszönjük, ebből sokat megtudtunk.
6: Viszont azt tudjuk, hogy alvás közben az agy nem egyszerűen kikapcsol, az állatoknál is fontos szerepe van az alvásnak, az emlékek és a napközben szerzett tapasztalatok feldolgozásában.
7: Vagyis teljesen elképzelhető, hogy valamilyen módon visszatérnek azok a dolgok, amelyek napközben történtek velük, egy jó séta, egy játék, egy másik kutya, egy érdekes szag.
6: A gazdi.
7: Vagy az a falathús, amit nem kapott meg az asztalról.
6: Az nem emlék, az sérelem, Andrea.
7: Igaz, Zenóbia. És ezt még 3 hét múlva is számon fogják tartani. De miért alszik ennyit egy kölyök kutya?
6: A kölyköknél különösen érdekes az alvás. Őket egyetlen nap alatt rengeteg új inger éri, új hangok, szagok, emberek, helyek, szabályok.
7: Tulajdonképpen neki az is esemény, hogy ma először találkozott a porszívóval.
6: És nem biztos, hogy jó élmény volt.
7: A porszívó szerint sem, de pont ezért kell hagyni őket pihenni. Néha annyira aranyos egy alvó kölyök, hogy az ember legszívesebben felvenné, megsimogatná, megpuszilná.
6: És készítene róla 18 fényképet.
7: Természetesen 17. nem sikerült jól.
6: Pedig az alvás, a fejlődésünk és a regenerációjuk fontos része, ha elaludt, legyen egy nyugodt, biztonságos helye, és hagyjuk pihenni.
7: És ha nyűszít álmában, na itt viszont sok gazinak megszólal a véscsengő, fekszik a kutya, alszik, aztán elkezd nyűszíteni, az ember első ösztöne, jaj, biztos rosszat álmodik, felébresztem.
6: Pedig a rövid, enyhe mozgások, apró hangok teljesen normális alvási jelenségek lehetnek, általában nem kell emiatt felébreszteni.
7: Sőt, ha mélyen alszik, a hirtelen érintéstől meg is ijedhet, tehát nem hajolunk fölé az arcunkkal, hogy buksi, buksi, mit álmodsz?
6: Szegény buksi, ezek után biztosan rossza.
7: Hagyjuk szépen aludni, de azért van egy fontos határ.
6: Igen, ha nem apró mancs mozgatásról beszélünk, hanem erős vagy elhúzódó rángásról, merevségről, az állat nehezen ébreszthető. Esetleg utána zavart vagy bármi más szokatlant látunk, azt ne intézzük el azzal, hogy biztos csak álmodod.
7: Ilyenkor érdemes állatorvossal beszélni, és ha biztonságosan megoldható egy rövid videó is, sokat segíthet a szakembernek abban, hogy lássa pontosan, mi történt. Na és a macska napközben alszik, délután alszik, este alszik.
6: Aztán hajnali 3-kor, most fussunk végig a lakáson.
7: Teljes sebességgel, ismeretlen okból.
6: A macska tulajdonos ilyenkor nem azt kérdezi, álmodik-e a macska, hanem azt, hogy ő mikor fog.
7: De náluk is láthatunk alvás közben apró fülbajusz vagy mancsmozgásokat, és nekik is szükségük van arra, hogy legyen olyan helyük, ahol nyugodtan pihenhetnek, amit tiszteletben tartunk.
6: Már ha ő is tiszteletben tartja, hogy a mi ágyunk elvileg a miénk.
7: Ne vigyük el irreális irányba a Zenóbia a műsort.
6: Szóval, amikor legközelebb azt látjuk, hogy kedvencünk álmában fut, mozog a mancsa, vagy rezeg a bajusza, hagyjuk pihenni.
7: És közben nyugodtan találkozhatunk, talán fut a mezőn, talán játszik, talán velünk van valahol.
6: talán végre megszerezte azt a falatot az asztalról.
7: Na jó, álmában megkaphatja. A Panda Kuckó mai történetének végén pedig egy simogatást küldünk minden négy lábú hallgatónknak, és köszönjük a Profi Vet Állatorvosi Ambulanciának, hogy támogatásával ma is benézhettünk kedvenceink különleges világába. Ha pedig az alvás közbeni viselkedés nem egyszerű kis mocorgásnak tűnik, hanem szokatlan vagy aggasztó, ne találgassunk, kérjünk állatorvosi segítséget.
6: A kutyus és a cica pedig most aludhat tovább.
7: Mi viszont nem, folytatódik a Tisza hangja.
6: Itt a Panda Rádió hullámhosszán.
0: Kutya zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i diagnostiku magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szávetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 0-65.
5: Van egy hely, ahol az évek nem terhet jelentenek, hanem értéket. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona kedvező belépési feltételekkel várja a nyugalomra, európai színvonalú gondoskodásra vágyó időseket. Csodálatos, zöld környezetben, a városközpont közelében. Modern, kényelmes szobák, 24 órás orvosi felügyelet, figyelmes, magyarul beszélő közeg és kiváló vajdasági konyha gondoskodik a mindennapok nyugalmáról. Hívjon bennünket bizalommal a következő telefonszámokon. 024 54 1200 vagy mobilon 06 389 72590. Villa Ancora Palics, európai színvonalú ellátás, valódi otthon.
8: Ez volt a reklám.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: A Tisza hangja műsorában most egy kis szépség és egészség következik. A Szépség és Egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés, a feltöltődés és a testi-lelki harmónia várja a vendégeket. Ha szeretne kiszakadni a hétköznapokból, kikapcsolódni, vagy egyszerűen csak feltöltődni, a Fantastico Wellness Centerben mindezt megteheti. Fantastico Wellness Center, ahol a feltöltődés élménnyé válik.
3: Zenobia, szeptemberben van egy mondat, amely sok családban újra napi használatba került. Az pedig nem más, mint ülj már rendesen.
4: És a gyerek körülbelül 30 másodpercig ül rendesen.
3: 30? Te nagyon optimista vagy. Aztán egyik láb maga alatt, könnyek az asztalon, fej egyre közelebb a füzethez, és a végén már olyan testhelyzetben tanul, amelyről nem is tudtunk, hogy anatómiailag lehetséges.
4: Pedig nem az a cél, hogy egész délután katonásan kihúzza magát.
3: Na ez fontos, mert ma arról beszélünk, hogyan lehet gerinckímélőben ülni tanulás közben, és rögtön az első szabály, a legjobb testhelyzet sem jó, ha órákig nem változtatunk rajta.
4: Kezdjük a székkel. Először nézzük meg, hogyan ül a gyerek. Jó, ha a feneke hátra tud kerülni a széken, a háta pedig kap valamennyi támaszt. A talp lehetőleg stabilan támaszkodjon a padlón.
3: És itt jön az egyik leggyakoribb probléma, a szék felnőtt méretű, a gyerek lába pedig lóg.
4: Ilyenkor nem feltétlenül kell azonnal új széket vásárolni, egy stabil lábtámasz is sokat segíthet. A lényeg, hogy a láb ne egész tanulás alatt a levegőben kalimpáljon.
3: Tehát, ha nem ér le a lába, adjunk neki valamit, amin biztonságosan megtámaszthatja, nem a nagymama porcelános tobozát.
4: Lehetőleg ne.
3: És az asztal se legyen túl magas, a következő ugye az asztal, miből láptom, hogy rossz a magassága.
4: Például abból, ha írás közben a gyerek folyamatosan felhúzza a vállát, vagy nagyon előre kell görnyednie. Az alkar kényelmesen tudjon támaszkodni, a váll pedig maradjon lazább helyzetben.
3: Tehát nem így, na most megírom a matematikát, és közben a váll már majdnem a fülünknél jár.
4: Mert mire kész a matek, anyjak is reklamálni fog.
3: És van még valami, amit szerintem rengetegen csinálunk, a füzet túl messze van, mi pedig szépen lassan utána megyünk.
4: Először csak a fej, aztán a váll, végül már az egész felsőtest az asztal fölött van.
3: És 20 perc múlva majdnem belefekszünk a történelemkönyvbe.
4: A könyvet vagy füzetet érdemes olyan távolságra tenni, hogy ne kelljen folyamatosan előre nyújtani a fejet és a törzset. Hosszabb olvasásnál egy döntött könyvtartó is kényelmes lehet, mert magasabbra hozza az olvasnivalót.
3: Na, itt kezd érdekes lenni a történet, mert ma már a tanulás nem csak a füzet és a könyv van, laptop, tablet és telefon.
4: És ha a laptop nagyon lent van, ösztönösen lefelé nézünk, a fej előre kerül, a hát pedig egyre görbébb lesz.
3: A telefonnál pedig még látványosabb, néha ránézek valakire, és arra gondolok, te most a telefonodat nézed, vagy elvesztettél valamit az öletben.
4: Ha hosszabban dolgozik képernyő előtt a gyerek, érdemes úgy kialakítani a helyet, hogy ne kelljen folyamatosan mélyen lehajolnia a fejét. Laptopnál hosszabb használathoz például segíthet a képernyő megemelése külön billentyűzettel és egérrel.
3: És most jön az, amit én a mai rovatból leginkább hazavinnék, nem kell megtalálni azt az egyetlen tökéletes ülőhelyzetet, és aztán 2 órán keresztül mozdulatlanul őrizni.
4: Pontosan, a testünk mozgásra való, a tanulás közben is jó rendszeresen testhelyzetet váltani, felállni, mozogni egy kicsit.
3: Vagyis néhány feladat után feláll, nyújtózik, sétál egyet, iszik vizet,
4: aztán visszaülhet.
3: És nem a szünet, nem feltétlenül azt jelenti, hogy átülünk a kanapéra, és 20 percig lehajtott fejjel nézzük a telefont.
4: Mert a gerinc ilyenkor azt mondja, köszönöm, remekül kipihentem magam.
3: És mit mondjon a szülőm, szerintem az is számít, hogyan szólunk rá a gyerekre. Az állandó húzd ki magad egy idő után csak háttérzaj lesz.
4: Jobb lehet valami konkrétabb, tedd le a lábad, húzd közelebb a füzetet, álljunk fel 2 percre.
3: Vagyis nem tökéletes testtartást várunk tőle egész délután, segítünk kialakítani egy olyan tanulóhelyet és rutint, ahol kényelmesen tud ülni és rendszeresen mozoghat is.
4: Tehát a mai rövid ellenőrző lista: a láb kapjon támaszt, a hát ne maradjon egész idő alatt támasz nélkül, az asztal magassága ne kényszerítse fel a vállakat, a könyvet, füzetet és a képernyőt ne úgy helyezzük el, hogy folyamatosan előre kelljen görnyednie.
3: És a legfontosabb, változtassunk testhelyzetet és mozogjunk rendszeresen, mert a gerinckímélő tanulás nem azt jelenti, hogy a gyerek 2 órán keresztül úgy ül, mint akit vonalzóval kitámasztottunk.
4: Ha pedig rendszeresen fáj a háta, nyaka, zsibbadást vagy más visszatérő panaszt jelez, azt már ne intézzük el annyival, hogy biztos rosszul ült, érdemes szakemberrel megbeszélni.
3: A házi feladatot sajnos nem tudjuk levenni a gyerek válláról,
4: de legalább ne a gerince cipelje az egészet.
3: Ez volt a Szépség és Egészség percek, mozduljunk meg egy kicsit mi is, és utána pedig folytatódik a Tisza hangja itt a Panda Rádióban.
2: A Szépség és Egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center. Ha szeretne kikapcsolódni, feltöltődni vagy egy kis pihenést ajándékozni magának, látogasson el a Fantastico Wellness Centerbe Zentán. Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés és az egészség találkozik.

0: Banda Rádió.
1: Mielőtt megnéznénk, mit üzennek ma a csillagok, a horoszkóp támogatója a Palicsi nyers cipészet, ahol minden lépés stílus és kényelem. Férfi és női karaktercipők, tánccipők és anatómiai papucsok egy helyen, hogy ne csak a sorsod, hanem a járásod is biztos legyen. Találd meg a hozzád illőt Palicson, a víztoronnyal szemben.
2: Zenobi, akkor most állítsuk meg az órát.
3: Végre, és meddig?
2: Egy órára. Képzeljék el, ma valaki egyszerűen odalép önökhöz, és azt mondja, a következő 60 perc a tiéd, semmi dolgod. Mit csinálnának vele?
3: Várj, tényleg semmi?
2: Semmi.
3: Nem kell főzni?
2: Nem.
3: Telefon?
2: Nem kötelező felvenni.
3: Andrea, ez nem horoszkóp, ez tudományos fantasztikum.
2: Pedig ma ezt kapja mind a 12 csillagjegy. Nézzük, mit kezdenének vele pandás módra. És természetesen továbbra sem vállalunk felelősséget azért, ha valaki magára ismer. A kos kap egy teljesen szabad órát, az első 3 percben pihen.
3: A negyedikben már azon gondolkodik, mit lehetne gyorsan elintézni.
2: A 12. percben már átrendezett valamit, felhívott 2 embert, és elkezdett egy új projektet.
3: Kos, az volt a feladat, hogy pihenj.
2: Tudom, kész vagyok vele. Ma ne minden üres percet tölts meg feladattal, kedves kos.
3: A bika viszont pontosan tudja, mire való a szabad óra, kényelmes hely, valami finom és nyugalom.
2: És lehetőleg senki nem mondja a 37. percben, ha már úgyis itthon vagy.
3: Mert azonnal véget ér a béke, és a panda tanácsa, hogy élvezd azt, ami jó, bűntudat nélkül.
2: Ikrek szabad órája, 10 perc kávé, 8 perc telefon, 15 perc beszélgetés, elkezd egy sorozatot, elolvas fél cikket,
3: és a végén azt mondja, hogy telt el ilyen gyorsan.
2: Úgyhogy egy órában beletettél másfelet. A panda tanácsa válasz ma egy dolgot, és maradj is mellette egy kicsit.
3: A rák kap egy órát magára, és 10 perc múlva már azon gondolkodik, vajon mindenki más jól van-e.
2: Aztán ír valakinek, csak eszembe jutottál.
3: Nagyon szép, de rák, ezt az órát most te kaptad, és a panda azt tanácsolja, ma magadról is gondoskodj, olyan figyelmesen, ahogy másokról szoktál.
2: Az oroszlán zenebe, kávé, napszemüveg.
3: Andrea bent van a lakásban.
2: Nem számít, jól áll neki. Az oroszlán egy szabad órából is képes eseményt csinálni, a panda tanácsa, nem kell közönség ahhoz, hogy jól érezd magad.
3: A szűz megkapja a szabad óráját, körülnéz.
2: Hiba.
3: Mert meglátja azt az egy fiókot, csak ezt gyorsan még rendbe teszem.
2: 58 perccel később, na most már pihenhetek, 2 perc maradt. Tehát a panda tanácsa, ami nincs kész, néha holnapig is kibírja. A mérleg első 20 perce azzal telik, hogy eldöntsen, mit csináljon a maradék 40-ben.
3: Olvassak, sétáljak, kávézzak, nézzek meg valamit.
2: És aztán, amikor végre dönt, lehet, hogy mégis a másik kellett volna. A panda tanácson nem kell a tökéletes választás, válasz valamit, ami most jól esik.
3: A skorpió eltűnik egy órára.
2: Mit csinál?
3: Nem tudjuk.
2: Megkérdezzük?
3: Megpróbálhatod.
2: Inkább menjünk tovább. A panda tanácsa néha kifejezetten jó, ha nem kell senkinek megmagyaráznod, mire van szükséged. A nyilas meghallja, hogy van egy szabad órája, és az első gondolata, hová menjünk?
3: Nem azt kérdeztük, hogy elutazhatsz-e?
2: Neki ugyanaz, egy séta, egy spontán kávé, valahol egy kis kitérő hazafelé, csak ne ugyanaz legyen, mint tegnap, a panda tanácsa. Ma egy apró változás is elég lehet ahhoz, hogy kiszelőzzön a fejed.
3: A bak kap egy óra szabadságot.
2: Jó, de előtte gyorsan befejezem ezt.
3: Nem.
2: Csak 5 perc?
3: Nem.
2: Egy e-mail?
3: Bak, tedd le! És a panda tanácsa az, hogy a pihenést nem kell kiérdemelni.
2: A vízöntőnek 60 perc alatt eszébe jut egy olyan ötlet, amely másnak 60 év alatt sem.
3: A kérdés csak az, hogy mit kezd vele.
2: Leírja egy centlire, aztán elveszíti a centlit.
3: De az ötlet zseniális volt, ezt mindenki jegyezze meg. És a panda tanácsa, az ötletet most írd be a telefonodba. A centlikben már nem bízunk.
2: A halak kap egy órát.
3: Zene, kényelmes hely, egy kis álmodozás.
2: 30 perc múlva már fejben egy másik országban él.
3: 45-nél van egy tengerpartja.
2: 55-nél szerelmes.
3: 60-nál megszólal az ébresztő.
2: Már is? Tehát a panda tanács, álmodoz nyugodtan, de vigyél vissza magaddal egy jó ötletet a valóságba is. Na, mai jégcsillagjegy tudna valóban pihenni.
3: A bika már elment.
2: A szűz takarít.
3: A kos új projektet indított.
2: A nyilas pedig valószínűleg már nincs a városban.
3: A bak még mindig azt mondja, hogy csak ezt az egyet befejezem.
2: És a halak?
3: Őt ne zavarjuk, már van tengerpartja.
2: Akármit is mondanak ma a csillagok, egy dolgot mi is hozzáteszünk, nem kell minden szabad percnek hasznosnak lennie, néha ez is elég, ha egyszerűen jó esik. Ez volt a horoszkóp Pandás módra, és folytatjuk a Tisza hangját.
3: Itt a Panda Rádió hullámhosszán, és érkezik a kabaré.
1: A horoszkópot a Palicsi Nyers cipésze támogatta. Akármit is írtak ma a csillagok, egy jó cipőben biztosan könnyebb az utad. Férfi és női cipők, tánccipők és kényelmes papucsok várnak Palicson, a víztoronnyal szemben. Nyers cipészet. Lépj biztosan a saját utadon.
0: 103.5 Feels good. Makes me feel good. It's my station. Panda Rádió.
4: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis jókedv. A mosolycsomag rovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha műszaki vizsgára készül, vagy fontos önnek, hogy autója biztonságosan és megbízhatóan közlekedjen az utakon, forduljon bizalommal a Bata műszaki állomás szakembereihez. Bata műszaki állomás Oromhegyesen, ahol a biztonság az első.
5: Halló, tessék, rendőrség, Totál János őrnagy, miben segíthetek?
6: Halló, rendőrség?
5: Most mondtam, szép mondat volt. Mi most először sikerült 6 év alatt.
6: Betörtek.
5: Mi? Hát ne ügyes, a rendőrség nem csinál ilyet. Hát, hogy?
6: Hozzám törtek be, érti? Nem maguk, hanem a betörők. Mackós, álkulcsos, mit tudom én, milyen emberek, akiknek csak jogai vannak.
5: Jó, értem. Akkor miért nem ezzel kezdte? Váljon, felveszem az adatait. Neve?
6: Bajor Imre.
5: Leánykori neve?
6: Az is Bajor Imre.
5: Aha.
6: Akkor TH-val írtam.
5: Érte. Bajor. Hát most látom csak. Csak nem a Bajor Imre. Ma maga a Bajor Imre. Hát akkor én ismerem magát. Maga a Bajor Imre. Na.
6: Gratulálok a logikájához. Akkor most pillanat, mondhatom a címet?
5: Egy pillanat. Lajos Jenő! Gyertek ide! Itt van a csávó a Fábri Show-ba.
7: A Jenő kiment cigizni a benzinkúthoz. Mindjárt jön, nyisd ki ablakot.
6: Most maguk szórakoznak? Itt állok kifosztva, a lakásom tönkretéve.
5: Pillanat, Lajos, itt a Bajor.
7: Csak valaki szórakozik. Múltkor is telefonált egy ember, hogy megkéselték. Nem hagytam magam rászedni, pedig még nyögött is. Jó. Sőt, eljátszotta, hogy elesik. Jó.
5: Jó, emlékszem, rá egy órára találtuk meg a hullát a telefonfülkében.
7: Hülye vicc volt, az biztos.
5: Jó.
6: Halló! Ott vannak még, mert én ugye itt vagyok. Én
5: mi
6: itt vagyok.
5: Mi is itt vagyunk, át, drága művész úr, itt vagyunk. Mondjon már egy viccet.
6: Vicce? Romokban áll az otthonom, és maguk viccelni akarnak.
7: Figyelj, kérdezd már meg tőle, hogy igaz, amit a újság írt.
5: Művész úr, igaz, amit a újság írt? Milyen újság?
7: Piros.
6: Hogy ne lenne igaz, hát betörtek?
7: Nem az, hanem hogy összevezett a Győzike feleségével.
5: Ne zaklasd a művész úr, te hülyeségekkel. Épp viccet akart mondani, ugye művész úr?
6: Ja.
5: Viccet?
6: Igen, hogyne. Mondhatom a 7 viccét?
5: Tessék?
6: Betörtek a lakásomba, értik?
5: Aha, és ebben mi a poén?
6: A poén. Az, hogy maguk még mindig ott ülnek, és már rég itt kellene lenniük.
7: Mit mond?
5: Meghívott a lakásába.
7: Engem is?
5: Várjál. Megkérdezem. Művész úr, a Lajos is jöhet?
6: A Lajos? Persze, hát a Lajos, hogy ne jöhetne?
5: Figyelje, művész úr, kiküldök egy járőrt, van magánától?
6: Egy pillanat, türem, igen. Mit írjak?
5: Maga semmi, csak a jágsótól kéne egy aláírás, azt adja oda neki.
6: Mondja magát, tényleg nem érdekli, ami velem történt?
5: Hát dehogy nem. Én megmondom őszintén, nagyon sajnálom. Szerintem a Győzike feleségének nem volt igaza, de emiatt nem kedepisnek lenni, érti?
6: De engem már hagyjon békén engem! Ezzel a Győzikével! Ha betörtek hozzám, kiraboltak, jogtalanul behatoltak, eltulajdonították az értékeimet!
5: Nem lehet, hogy csak nagy a rendetlenség?
6: De. Ott maguknál mindenképpen.
7: Mi van?
5: Lajos, téged keresnek.
7: Halló, tessék, látnoki.
6: Jó napot kívánok. Bajor Imre vagyok. Betörtek a lakásomba, kérem.
7: Ma, maga az, Bajor úr. Ha mindjárt dobom az agyamat. Hát ez nagyon. Figyeljen ide, azt mondja, két rendőr áll a Dunakorzón. Azt mondja egyik, hogy ott a Budai vár, mire a másik? Hát még a szúnyog, érti? jó, mi? Na, nyugodtan elmondhatja ott a Gálvölgyi Sóba, vagy Halarossebben ott. Magának jó. A poént, figyelj csak.
6: Nagyon szépen, köszönöm. Most gazdagabb lettem. Na, jöjjenek már ki!
7: Honnan?
6: Na, jó, kész, elegem van magukból. Ezt szórakozzanak, értik? Kifosztottak, hallják? De nem tudom, mit csinálok.
5: Jó mondtad. Ez nem a Bajor, csak valaki szórakozik, ugye?
7: Ugye, ma le tudjuk nyomozni a telefont?
5: Azt hiszem, igen, adj csak ide nekem. Ide hallgasson, minket nem lehet csak úgy átvenni, mi átlátunk a szitán, akkor is az telefon. Tudjuk, hogy maga nem a Bajor Imre, maga félrevezető a rendőr.
6: Milyen szélvédőről jöttek?
7: Ugye, ma maga a hatóság félrevezetésének alamos bűncselekményét követte, java?
6: Ja! Jó, hogy én vagyok a bűnöző! Hát ezt mindjárt gondoltam, persze.
5: Tényállás van, maga a bűnöző, ezért a paragrafus értelmében le van tartóztatva.
6: Na jó, hát ebből elegem van nekem, jobb lesz, ha ügyvédet fogadom.
5: Hát az tényleg jobb lesz, halljaj. Na, a viszontlátásra.
7: Hát ezt jó elkaptuk, mi?
5: Ez se telefonál többet?
4: A mosolycsomagrovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha autója műszaki vizsgára készül, vagy szeretné biztonságban tudni járművét az utakon, látogasson el a Bata műszaki állomásra Oromhegyesen. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság és a szakértelem találkozik.
2: Szeptember 9-en szerda van, indul a Panda Radar. Új nyelvi képzéseket indít a Magyar Kanizsai Knesza Oktatási és Művelődési Intézmény. A tanfolyamokat úgy alakították ki, hogy a legkisebbektől egészen a felnőttekig több korosztály megtalálja a számára megfelelő képzést. Angol és szerb nyelvet lehet tanulni, a csoportokat pedig a résztvevők életkorához és meglévő nyelvtudásához igazítják. A tanfolyamok azok számára is lehetőséget jelentenek, akik most kezdenének el egy új nyelvet tanulni, és azoknak is, akik már a megszerzett tudásukat szeretnék továbbfejleszteni. Megkezdődött a Palics egyik jellegzetes épületének, a Bagoly várnak a felújítása. A több mint 130 éves épület Vermes Lajos örökségének része, és a tervek szerint 4 hónap alatt újul meg. A felújítás azért is különleges, mert nem egyszerűen egy régi épület rendbetételéről van szó, Palics történelmének egy darabja kap új lehetőséget arra, hogy a következő generációk számára is fennmaradjon. Közlekedési hír érkezett Újvidékről, és a tervek szerint október 1-től fogadhatja az utasokat az új újvidéki vasúti megállóhely. A városvezetés a várakozásai szerint az új megálló jelentősen tehermentesíti a Pétervárady vasútállomást. Az új megálló

tehát elsősorban az szolgálná, hogy az utasforgalom egyenletesebben oszoljon el. Szeptemberben több szép égi jelenséget is megfigyelhettünk, a hónap egyik feltűnő szereplője a Vénusz, amely különösen fényesen látható, de a hold segítségével más égi testeket is könnyebben megtalálhatunk az esti égbolton, ehhez pedig nem feltétlenül kell távcső, tiszta égbolt és egy sötétebb városi fényektől távolabbi hely már sokat segít. Miközben nálunk lassan beköszönt az ősz, Ausztráliában a melegebb időszak közeledik, az ország hatóságai már most készülnek az elkövetkező bozóttű szezonra, az El Niño miatt melegebb és szárazabb időre számítanak, ami növelheti az erdő és a bozóttüzek veszélyét. A veszélyeztetett területeken ezért megelőző munkálatokat végeznek, hogy egy esetleges tűz terjedését lassítani lehessen. Ha ma délután vagy este kimozdulnának, több lehetőségük is van. Szabadkán ma 19 órakor kezdődik a Kosztolányi Dezső Színház szeptemberi évada. A műsoron a Köpönyeg a Gogol műve alapján. Fontos változás, hogy szeptembertől a színház előadásai már 19 órakor kezdődnek. Zentán ma este 20 órakor a Kis Zsinagógában a zentai rockopera vetítései és piknik szerepel a városi programban. Újvidéken ma 11 órakor családi nap kezdődik a népművészet jegyében a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ nagy termében, és érdemes már most felírni a naptárba. Holnaptól szombatig Zentán rendezik meg a 19. Nemzetközi Hőlégbalon Fesztivált és verseny. Szeptember 9-én 1839-ben az angol csillagász John Herschel készítette el az egyik legkorábbi üvegnegatív fényképet. A fényképezés ekkor még egészen új technológiának számított. Ma pedig már ott tartunk, hogy egyetlen telefonban több ezer fényképet hordunk magunkkal, és persze ezek közül körülbelül 30 ugyanarról a naplementéről készült. A mai jó hírünk legyen egészen közelről, ma Martonoson kedden véradási akciót szervezett a Vöröskereszt Magyar Kanizsai Szervezete. A véradás néhány percet vesz el egy ember napjából, az adományozott vér viszont műtéteknél, baleseteknél és különböző kezeléseknél mások számára létfontosságú lehet. Ezért a mai jó hírünk tulajdonképpen nem egyetlen esemény, hanem minden ember, aki úgy dönt, hogy önként segít egy ismeretlennek. Ma este érdemes néhány percre felnézni az égre. A szeptemberi égbolton a Vénusz az egyik legkönnyebben felismerhető fényes égitest, és a hónap során több látványos együttállás is segíti az eligazodást. És egy apró trükk, ha a csillagokat szeretnénk nézni, a telefonnak is adjunk néhány perc pihenőt. A szemünknek ugyanis idő kell ahhoz, hogy alkalmazkodjon a sötéthez. Néha tehát tényleg igaz, hogy többet lássunk, előbb le kell tenni a képernyőt. Pistike, mondj egy mondatot a talán szóval. Talán ma nem kapunk házi feladatot, nagyon jó, és még egyet, talán az előző mondatom igaz lesz. Ez volt a Pandaradar, ami igazán számít.

Nézzük, miről ír a magyar szó mai száma. A címlap vezető híre szerint a szerb kormány javasolta a köztársasági képviselőház feloszlását és előrehozott parlamenti választások kiírását. Gyuró Macut kormányfő szerint a voksolás lehetőséget teremthet a társadalmi feszültségek csökkentésére, valamint arra, hogy a politikai küzdelem az utcáról ismét az intézmények falai közé kerüljön. A következő lépés az államfőjé. Sokat érintő hír, hogy a korábbi állami támogatások mellett december 1-től a nyugdíjak is emelkedhetnek. A lap arról is beszámol, hogy a jogosultak tovább is igény.

nyelhetik a 6000 dináros egyszeri támogatást. A jelentkezési lehetőség nyitva áll mindazok előtt, akik megfelelnek a feltételeknek. Doroszlón már Kisboldogasszony ünnepére készülnek a doroszlói Szent Kút kegyhelyre. Tegnap megérkeztek az első zarándokok, köztük olyanok is, akik gyalogosan tették meg az utat, a következő órákban és napokban további zarándok csoportokat várnak. Az oktatás területéről is érkezett hír, ösztöndíjra pályázhatnak a középiskolások, a jelentkezési határidő szeptember 30-a, a havi támogatás összege pedig 8100 dinár. Kitekintünk Németországra is. Sachsen-Anhalt tartományában az Alternatív Németországért végzett az első helyen a tartományi választáson, ám a lap szerint az abszolút többséget nem sikerült megszereznie. Ezek voltak a Magyar Szó szeptember 8-ai számának kiemelt címlap témái, és maradjanak velünk továbbra is itt a Panda Rádió hullámszószán.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: This is the station.
3: I'm Charlie XCX.
4: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fonda Rádió.
5: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis stílus és divat. A divatpercek rovat támogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok várják a hölgyeket L-től egészen 4XL méretig, valamint push-up farmerek M-től 3XL méretig kiváló minőségű, elasztikus, magas derekú kivitelben. A Ria Textil üzletben szinte tetőtől talpig felöltöztetik a vásárlókat, a farmertől és blúztól kezdve egészen az alsó neműkig és zoknikig. Ria Textil, ahol a stílus és a kényelem talál.
6: Most pedig szeretnék feltenni egy kérdést, amely szerintem nőket generációk óta foglalkoztat. Miért van a nadrágomon zseb, ha még a telefonon fele se fér bele?
7: Örülj, ha valóban zseb, mert van a másik változat, belenyúlnál és nincs hová.
6: Az A-zseb a divat egyik legnagyobb átverése, ott van, úgy néz ki, mint egy zseb, még varázs is van rajta, csak éppen egyetlen dolgot nem tud. Mégpedig zseb lenni. Na, ma ennek járunk utána. Miért van az, hogy egy férfi nadrág zsebében néha belefér telefon, pénztárca, kulcs, egy fél háztartás, a női nadrág zsebébe pedig nagyjából egy buszjegy félbehajtva. És régen a nőknek is volt zsebük, csak nem ott, pedig a történet érdekesebb, mint hinnénk. Évszázadokkal ezelőtt az európai női öltözködésben a zseb gyakran nem a ruhába volt belevarva. Különálló textilből készült zsebeket költöttek a derék köré a szoknya alá, és azt mondhatjuk, hogy itt megváltozott a divat is.
7: És hová tűntek ezek a jó nagy zsebek? A 18. század vége és a 19. század eleje körül a női ruhák sziluettje megváltozott. Karcsúbb, testhez közelebb simuló ruhák jöttek divatba, amelyek alatt a nagy, különálló zseb már nehezebben fért el, és könnyebben kirajzolódott.
6: És valahol itt kezdődik a történet, amelynek a végén én ma nem tudom hová tenni a telefonomat.
7: Nagyjából. Közben a férfi öltözetben a ruhába épített zsebek sokkal természetesebb részei lettek a nadrágoknak, kabátoknak és mellényeknek, a női viseletben pedig egyre fontosabb szerepet kapott egy másik tárgy.
6: A táska.
7: Pontosan, és megérkezett a ridikül.
6: Na, akkor most már kezdem érteni, ha nincs rendes zsebünk, viszünk táskát.
7: A kisebb kézitáskák és retikülök egyre fontosabb divatkiegészítővé váltak. Persze a történet ennél összetettebb, és a zsebek később visszatértek a női ruhákra, csak nem mindig olyan méretben, amilyet ma praktikusnak tartanánk.
6: Mert a világ közben feltalálta az okostelefont, a zseb viszont azt mondta, én ebből kimaradok.
7: Két ujjad belefér, mit szeretnél még?
6: Na jó, de ma már miért vannak még mindig ennyire apró női zsebek?
7: Ennek nincs egyetlen oka, a szabás és a kívánt sziluett sokat számít. Egy nagyobb zsebben lévő telefon, kulcsomó vagy pénztárca megváltoztathatja, hogyan esik az anyag. A testhez simuló ruháknál a tervező sokszor a simább vonalat részesíti előnyben.
6: Értem, csak közben nekem van egy telefonom.
7: Ezt a divattervezőkkel kell megbeszélned.
6: És akkor ott az A-zseb, arra tényleg nincs mentség.
7: Az sokszor egyszerűen díszítő elem, a zseb vonala optikailag része lehet a fazonnak, annélkül, hogy valódi zsebtasak lenne mögötte.
6: Tehát olyan, mint amikor kiírják, hogy kilátás a tengerre, és ha nagyon kihajolsz az erkélyről, két ház között tényleg látszik egy kék csík.
7: Andrea, de a csalódás hasonló lehet.
6: Viszont itt jön egy hasznos rész.
7: Új zakóknál és a kabátoknál előfordul, hogy a valódi zsebet lazán összeöltik, hogy az üzletben megtartsa a ruha szép formáját.
6: Vagyis amikor azt hiszük, hogy A-zseb.
7: Érdemes óvatosan megnézni, nincs-e egyszerűen ideiglenesen levarva. Ha mögötte tényleg van zsebtasak, a gyári fércöltés megfelelően eltávolítható.
6: Na, ez az a pillanat, amikor valaki hazamegy, megnézi a 3 éves zakóját.
7: És rájön, hogy 3 éve van rajta 2 zseb, csak nem tudott róla.
6: Ha ma egy embernek találunk így 2 új zsebet, már megérte a rovat. Azért mostanában, mintha egyre több női ruhán látnánk rendes, használható zsebeket is.
7: Igen, különösen a lazzább szabású nadrágokon, különböző fazonokon, farmerokon, ingruhákon, vagy praktikusabb hétköznapi darabokon. És van egy mondat, amit szerintem minden nő hallott már, ennek a ruhának zsebe is van.
6: És ezt olyan örömmel mondjuk, mintha az autókereskedő közölni, és képzeljem, motort is adunk hozzá.
7: Pedig csak két darab textilről beszélünk.
6: De aki valahol próbált már telefonnal a kezében, kulccsal, kávéval és táskával egyszerre ajtót nyitni, az tudja, a jó zseb kincs.
7: Tehát amikor legközelebb ruhát próbálunk, vagy egy új ellenőrzési pontunk, nem csak az, hogy jól áll-e,
6: hanem van zsebe?
7: Valódi?
6: Belefér a telefon?
7: Ha mindháromra igen a válasz,
6: majdnem megvan a tökéletes ruhadarab, és ha otthon van egy zakónk, amelynek évek óta nincs zsebe,
7: ma azért nézzük meg még egyszer, lehet, hogy csak össze van fércelve.
6: Ez volt a mai divatperceg egy kis divattörténelemmel és nagyon komoly női problémával, hová tegyük végre a telefonunkat.
7: Mi pedig zsebre tesszük ezt a témát.
6: Már akinek belefér, és folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádióban.

0: A Divat percek rovatámogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok, kényelmes farmerek és sok más ruhadarab várja a vásárlókat. Ria Textil, ahol a stílus minden méretben megtalálható.
1: 9 óra van.
2: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyilázárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
1: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
3: Panda Rádió.
1: Ez a Panda Rádió.

0: Ha?
1: Hát, ha csakkolsz.
0: De nem.
1: És akkor jön a kérdés, most mit csináljak?
0: A legegyszerűbb helyzet az, ha a károkozó még ott van, és tisztázható, hogyan történt az eset. Ilyenkor először dokumentáljunk.
1: Telefon előtt fotózzuk le a sérülést közelről, de ne csak azt.
0: Készítsünk távolabbi képeket is, és a mind a két járműről, a parkolóhelyről, a környezetről, a rendszámról, és minden olyan nyomról, ami később fontos lehet.
1: Mert egy közeli kép, amin látszik 3 centi karcolás és 20 centi kék autó, később nem feltétlenül meséli el az egész történetet.
0: Pontosan, ha a felek egyetértenek a történetekben, a megfelelő baleseti dokumentumot is ki lehet tölteni, és szükség esetén értesíteni kell a rendőrséget.
1: Mikor nem elég annyi, hogy megegyezzünk, így szokott jönni, ugyancsak egy kis karcolás, majd megoldjuk.
0: És lehet, hogy tényleg kicsi, de a helyszínen nem mindig látható a teljes kár, ezért ne csak egy telefonszám maradjon nálunk.
1: Vagy az, hogy ismerem, majd felhív.
0: A szükséges adatokat rendesen rögzítsük, és a körülményeket is dokumentáljuk.
1: Mert az emlékezet furcsa dolog, a parkolóban még igen én voltam, másnap pedig biztos, hogy ott történt.
0: A fénykép viszont általában kevésbé feledékeny.
1: És ha a károkozó elment, na ez a kellemetlen változat, visszaérünk, sérült az autó, de senki nincs ott, cetli sincs, mit tegyünk?
0: Először is ne induljunk el rögtön, fotózzuk le az autót és a helyszínt, nézzünk körül, van-e tanú, esetleg látható térfigyelő kamera, és érdemes mielőbb jelezni az esetet az illetékes hatóságnak, illetve felvenni a kapcsolatot a biztosítóval, hogy az adott helyzetben milyen dokumentációra van szükség.
1: A kameránál viszont ne abból induljunk ki, hogy majd mi visszanézzük a felvételt.
0: Igen, a felvételekhez való hozzáférésnek adatvédelmi és eljárási szabályai lehetnek, viszont fontos lehet gyorsan jelezni, hogy mikor és hol történt az eset, mert a felvételeket nem feltétlenül őrzik korlátlan ideig.
1: És akkor jön a lényeg, ha tudjuk, ki okozta a kárt.
0: Ha a másik jármű vezetőjének felelőssége megállapítható, a kár rendezése főszabály szerint a károkozó járművéhez kapcsolódó kötelező gépjármű felelősség biztosítás alapján történhet.
1: Vagyis a kötelező biztosításért megint azt a kárt szolgálja, amit valaki másnak okozott.
0: Így van. Ha viszont az ismeretlen károkozó elhajtott, már nem ennyire egyszerű a helyzet. Az, hogy a saját autónk sérülésére van-e biztosítási fedezetünk, függhet például attól, rendezünk-e megfelelő kaszkó biztosítással, és pontosan milyen kockázatokra terjed ki a szerződésünk.
1: Tehát itt sem mondhatjuk azt, hogy van kaszkóm, akkor biztosan mindenre fizet.
0: Nem, a kaszkó feltételei, a választott fedezet, az önrész, a kizárások és a kárbejelentés szabályai is számítanak.
1: Na, tegyünk bele még egy csavart, kijövök az üzletből, és a szél nekilökött egy bevásárlókocsit az autómnak.
0: Ilyenkor sem érdemes automatikusan feltételezni, hogy az üzlet vagy a parkoló üzemeltetője biztosan fizet. A felelősség attól függ pontosan, hogyan és miért történt a kár, megállapítható valakinek a felelőssége, illetve milyen biztosítási fedezet áll rendelkezésre.
1: Tehát az első feladat itt sem az, hogy a parkoló közepén eldöntsük, ki fizet,
0: hanem hogy megőrizve van, és mielőbb jelezzük az esetet.
1: Akkor legyen egy nagyon egyszerű emlékeztető, ha sérülten találjuk az autónkat, ne csak mérgelődjünk, dokumentáljunk,
0: fotózzunk közelről és távolból, jegyezzük fel a pontos helyet és időpontot, ha ismert a másik fél, rögzítsük a szükséges adatokat, ha elment, nézzük meg, lehetett-e tanú vagy kamera, és szükség szerint értesítsük a hatóságot.
1: És a biztosítónkkal is minél hamarabb vegyük fel a kapcsolatot, mert a helyszínen készült 3+ fénykép lehet, hogy 2 nappal később nagyon sokat ér.
0: A karcolás pedig attól sajnos nem lesz kisebb, ha 10 percig nézzük.
1: Pedig az ember megpróbálja előről, oldalról, más fényben.
0: Hát, ha innen nem látszik.
1: Onnan valóban nem, csak attól még ott van.
0: A legjobb természetesen az, ha ezekre a lépésekre soha nincs szükségünk, de ha mégis történik a baj, sokkal könnyebb higgadtan intézkedni, ha előre tudjuk, mi legyen az első néhány lépés.
1: A mai biztosítási percekhez a DDOR biztosító támogatása adta a biztonságos hátteret, ha pedig konkrét biztosítási fedezetről van szó, mindig a saját szerződés.

0: működésünk feltételei és az adott káresemény körülményei az irányadóak. Ezekről érdemes közvetlenül a biztosítónál tájékozódni.
1: És parkoljunk óvatosan.
0: És lehetőleg úgy találjuk az autónkat, ahogy ott hagytuk. Ez volt a biztosítási percek, és véget ért a Tisza hangja. Legközelebb találkozunk szeptember 21-én, itt a Panda Rádió hullámhosszán.
1: Viszont hallásra, kedves hallgatóink!
2: És már véget is ér egy újabb reggel, tele gondolatokkal, mosolyjal és dallamokkal. Reméljük, hogy ma is adtunk valamit, amit magaddal viszel a napodba. Ez volt a Tisza hangja a Panda Rádióban. De a történet holnap folytatódik. Hétfőtől péntekig reggel 7 órától újra együtt indítjuk a napot. FM 103,5 Panda Rádió. Vigyázz magadra, és maradj velünk!

0: A legjobbat a legjobb helyről. Capriolo bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Capriolo bicikli. Az ön és családja részére. Capriolo. Több mint bicikli. www.capriolo.com. Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Banackó Arangyalovó.
1: Pas, mačka, vaš verni prijatelj zaslužuje najbolju brigu. Veterinarska ambulanta ProfiVet u Kanjiži brine o zdravlju vaših ljubimaca i domaćih životinja. Aleja Kestenova 90A. Od 1. jula radnim danima od 8 do 14 časova. Kod nas vas očekuju pregledi i lečenje malih životinja. Vakcinacija, tablete i preparati za zaštitu od parazita. Preventivna zdravstvena zaštita. Hirurške intervencije. Hrana za pse i mačke po povoljnim cenama. Izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju domaćih životinja. Prijava i odjava domaćih životinja. Jer zdrav ljubimac je srećan ljubimac, a srećan ljubimac znači srećan dom. Za informacije i zakazivanje pozovite 063 529 142 ili 063 8570 616. ProfiVet veterinarska ambulanta.
2: Es wird reklam.
3: Please, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
4: This is the story of my baker, the meanest cat from old

0: awesome.
1: Hon Rádió.
2: Hit music.
1: Panda Rádió.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szávetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 0-65.
1: Szeptemberi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 540 dinár négyzetméterre, Ausztoterm stirodul 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg 570 dinár darabja, Henkel polisztirol ragasztó 850 ml 899 dinár darabja. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
3: Ez volt a reklám.

0: 10 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: Lehet jelentkezni a 6000 dináros állami juttatásra. Az összegre minden nagykorú állampolgár jogosult, online azoknak kell jelentkezniük, akik nem szerepelnek a részvényesi alap nyilvántartásában.

0: támogatást kapnak. Az egyik a 6000 dináros támogatás, a másik pedig a rendes havi nyugdíjuk mellé járó egyszeri kifizetés, amely várhatóan szeptember 14-én történik meg. A 31000 dinárig terjedő nyugdíjjal rendelkezők 35000 dináros támogatást kapnak, a 31 és 56000 dinár közötti nyugdíjban részesülők 27500 dinárt, az ennél magasabb nyugdíjak esetében pedig 20000 dinár lesz az egyszeri támogatás összege. Sinisa Amáli pénzügyminiszter hétfő délelőtt a Szerbiai RTV műsorában közölte, hogy éjféltől már 83000 nagykorú állampolgár nyújtotta be kérelmét a 6000 dináros pénzbeli támogatásra. Délben ez a szám már 361000 volt, és folyamatosan növekszik. A Köztársasági Geodéziai Intézet közölte, hogy a polgárokat ezentúl külön is értesítik arról, ha tulajdonukat bejegyezték az ingatlan nyilvántartásába. Az intézet szerint korábban a kataszteri eljárás hivatalosan azzal lezárult, hogy az adatokat bevezették a nyilvántartásba, a polgároknak pedig maguknak kellett utána nézniük, hogy megtörtént-e a bejegyzés. Az intézet most változtat ezen a gyakorlaton, mivel álláspontjuk szerint nem a polgár feladata, hogy saját maga keresse meg az információt az eljárás eredményéről. A tulajdonjog bejegyzése után az érintettek postai úton a bejelentett lakcímükre, valamint az e-uprava portálon keresztül is értesítést kapnak. Az eljárás a Szerbiai Területrendezési és a Városrendezési Ügynökség által kiadott igazolás alapján történik. Ennek alapján a Köztársasági Geodéziai Intézet elvégzi az ingatlan bejegyzését az ingatlan nyilvántartásába. Nem lesz béremelés az oktatásban. Az oktatásban dolgozók béremelésére idén már nincs fedezet. A fizetések emelése legkorábban 2027. januárjától várható, közölték a szerbiai reprezentatív oktatási szakszervezetek az Oktatási Minisztériummal folytatott egyeztetést követően. A Dejan Vuk Stankovic oktatási miniszterrel, valamint a pénzügyminisztérium képviselőivel tartott megbeszélésen elhangzott, hogy a jövő januári béremelés pontos mértéke egyelőre nem ismert. Az év végéig ugyanakkor megvalósítják a tanügyi foglalkoztatás 8. szakaszát. Ennek keretében azokat a 2021-ben és 2022-ben megüresedett álláshelyeket töltik be, amelyek legalább 50%-os munkaidőnek felelnek meg. A szakszervezetek folyamatos, komoly és felelős szociális párbeszédet sürgetnek. Dejan Vuk Stankovic oktatási miniszter arról beszélt, hogy az oktatásban dolgozók fizetése az elmúlt 2 évben jelentősen emelkedett. Hozzátette, a globális gazdasági folyamatok és az energiaválság hatásai nem kizárólag a szerb kormánytól függnek. Ugyanakkor reméli, hogy a költségvetési stabilitás megőrzése mellett a szerb kormány talál lehetőséget az oktatásban dolgozók további béremelésére.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfo támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: A hétfő reggeli csúcsforgalomban ismét nagyobb forgalomra kell számítani az iskolák, óvodák és munkahelyek környékén. Az új tanév 2. hete kezdődik, ezért továbbra is fokozott figyelem szükséges az oktatási intézmények közelében. Sok gyermek gyalogosan vagy kerékpárral közlekedik, a kisebbek pedig még csak most szokják újra az iskola és az otthon közötti útvonalat. Az autósokat arra kérjük, hogy az iskolai övezetekben csökkentsék a sebességet, a gyalogátkelő helyeket fokozott óvatossággal közelítsék meg, és számítsanak a gyermekek váratlan mozdulataira is. Kerékpárral indulóknak sem árt az óvatosság, indulás előtt ellenőrizzék a fékeket és a világítást, rosszabb látási viszonyok között pedig gondoskodjanak arról, hogy jól láthatók legyenek. És még egy hétfő reggeli tanács, induljunk néhány perccel korábban, a kapkodással megspórolt néhány perc nem ér annyit, mint a biztonság. Figyeljünk egymásra az utakon, hogy mindenki biztonságban érjen célba.
2: Időjárás.
0: A mai napon napos meleg idő várható a hajnali órákban.

Azonban hűvösebb lesz, 10-14 fok körül alakul a hőmérséklet, napközben felmelegszik, és a hőmérő higanyszála akár 32 Celsius fokig is felkúszhat. A hét közepéig napos és meleg időt jósolnak a meteorológusok, a nappali csúcshőmérséklet elérheti akár a 37 Celsius fokot is. A tiszta vízállás a Magyar-Kanizsánál 130, Zentánál 202 cm magas. A mai napon nem lesz front felettünk, de erőteljes melegedésre készülhetünk, így a melegfrontra érzékenyeknél migrén, fejfájás, gyulladásos panaszok egyaránt előfordulhatnak. Hajnalban reggel a hidegebb tájakon átmenetileg felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi bántalmak. A nagy napi hőingadozás gyors délelőtti felmelegedés hatására vérnyomás problémák, szédülés, rosszulét is előfordulhat. Országszerte napos idő várható, ez jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. Az UV-sugárzás 11 és 15 óra között még országszerte erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. A Tisza hangja most egy rövid időre elcsendesedett, de csak azért, hogy szeptember 21-én új lendülettel térjen vissza a Panda Rádióba. Amíg mi egy kicsit pihenünk és feltöltődünk, szeretnénk köszönetet mondani azoknak, akik egész évben mellettünk állnak, támogatóinknak, akik hisznek abban, amit nap mint nap önöknek készítünk. Köszönjük az Autó Bognár, a Proline PVC, a Pizsu Burgers & More, a Fantastico Wellness Center, a Nyerscipő, a Ria Textil, a DDOR biztosító, a Villa Ancora, az EVB Lifestyle és a Strandbékavár étterem, valamint a Grafopak támogatását. És természetesen köszönjük önöknek, hallgatóinknak is, mert a Tisza hangja nem csupán egy rádió műsor, közös reggelek, ismerős hangok, történetek, mosolyok, zenék és pillanatok, amelyek összekötnek bennünket. Most egy rövid szünet következik, de már készülünk a folytatásra. Szeptember 21-én reggel újra megszólal a Tisza hangja. Visszatérnek megszokott rovataink, a történetek, a jókedv, a zene, és természetesen Andrea és Zenóbia is várja önöket a mikrofonok mögött. Addig is pihenjenek, gyűjtsék az élményeket, vigyázzanak magukra és egymásra, mi pedig szeptember 21-én újra ott leszünk, hogy együtt indítsuk a reggelt. Tisza hangja, mert jó újra és újra egymásra találni. Szeptember 21-től újra együtt, itt a Panda Rádióban.

0: Továbbra is várja vásárlói Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024 557575.
2: Posle letnjeg odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. estcable.tv
3: Es voda.

Yeah.

Szeptember 9-en szerda van, indul a Pandaradar. Új nyelvi képzéseket indít a Magyar Kanizsai Knessa Oktatási és Művelődési Intézmény. A tanfolyamokat úgy alakították ki, hogy a legkisebbektől egészen a felnőttekig több korosztály megtalálja a számára megfelelő képzést. Angol és szerb nyelvet lehet tanulni, a csoportokat pedig a résztvevők életkorához és meglévő nyelvtudásához igazítják. A tanfolyamok azok számára is lehetőséget jelentenek, akik most kezdenének el egy új nyelvet tanulni, és azoknak is, akik már a megszerzett tudásukat szeretnék továbbfejleszteni. Megkezdődött a Palics egyik jellegzetes épületének, a Bagoly várnak a felújítása. A több mint 130 éves épület Vermes Lajos örökségének része, és a tervek szerint 4 hónap alatt újul meg. A felújítás azért is különleges, mert nem egyszerűen egy régi épület rendbetételéről van szó, Palics történelmének egy darabja kap új lehetőséget arra, hogy a következő generációk számára is fennmaradjon. Közlekedési hír érkezett Újvidékről, és a tervek szerint október 1-től fogadhatja az utasokat az új újvidéki vasúti megállóhely. A városvezetés a várakozásai szerint az új megálló jelentősen tehermentesíti a Pétervárady vasútállomást. Az új megálló tehát elsősorban azt szolgálná, hogy az utasforgalom egyenletesebben oszoljon el. Szeptemberben több szép égi jelenséget is megfigyelhettünk, a hónap egyik feltűnő szereplője a Vénusz, amely különösen fényesen látható, de a hold segítségével más égi testeket is könnyebben megtalálhatunk az esti égbolton. Ehhez pedig nem feltétlenül kell távcső, tiszta égbolt és egy sötétebb városi fényektől távolabbi hely már sokat segít. Miközben nálunk lassan beköszönt az ősz, Ausztráliában a melegebb időszak közeledik. Az ország hatóságai már most készülnek az elkövetkező bozóttűz szezonra. Az El Niño miatt melegebb és szárazabb időre számítanak, ami növelheti az erdő és a bozóttűzek veszélyét. A veszélyeztetett területeken ezért megelőző munkálatokat végeznek, hogy egy esetleges tűz terjedését lassítani lehessen. Ha ma délután vagy este kimozdulnának, több lehetőségük is van. Szabadkán ma 19 órakor kezdődik a Kosztolányi Dezső Színház szeptemberi évada. A műsoron a Köpönyeg a Gogol műve alapján. Fontos változás, hogy szeptembertől a színház előadásai már 19 órakor kezdődnek. Zentán ma este 20 órakor a Kis Zsinagógában a zentai rockopera vetítései és piknik szerepel a városi programban. Újvidéken ma 11 órakor családi nap kezdődik, a népművészet jegyében a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ nagy termében. És érdemes már most felírni a naptárba, holnaptól szombatig Zentán rendezik meg a 19. Nemzetközi Hőlégbalon Fesztivált és verseny. Szeptember 9-én 1839-ben az angol csillagász John Herschel készítette el az egyik legkorábbi üvegnegatív fényképet. A fényképezés ekkor még egészen új technológiának számított. Ma pedig már ott tartunk, hogy egyetlen telefonban több ezer fényképet hordunk magunkkal, és persze ezek közül körülbelül 30 ugyanarról a naplementéről készült. A mai jó hírünk legyen egészen közelről, ma Martonoson kedden véradási akciót szervezett a Vöröskereszt Magyar Kanizsai Szervezete. A véradás néhány percet vesz el egy ember napjából, az adományozott vér viszont műtéteknél, baleseteknél és különböző kezeléseknél mások számára létfontosságú lehet. Ezért a mai jó hírünk tulajdonképpen nem egyetlen esemény, hanem minden ember, aki úgy dönt, hogy önként segít egy ismeretlennek. Ma este érdemes néhány percre felnézni az égre. A szeptemberi égbolton a Vénusz az egyik legkönnyebben felismerhető fényes égitest, és a hónap során több látványos együttállás is segíti az eligazodást. És egy apró trükk, ha a csillagokat szeretnénk nézni, a telefonnak is adjunk néhány perc pihenőt. A szemünknek ugyanis idő kell ahhoz, hogy alkalmazkodjon a sötéthez. Néha tehát tényleg igaz, hogy többet lássunk, előbb le kell tenni a képernyőt. Pistike, mondj egy mondatot a talán szóval.
talán ma nem kapunk házi feladatot, nagyon jó, és még egyet, talán az előző mondatom igaz lesz. Ez volt a Panda Radar, ami igazán számít.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.
1: Szeptemberben ingyenes vérképvizsgálat a Vitulus állatorvosi állomáson. Egy egyszerű vérvizsgálat sokat elárulhat kedvence egészségi állapotáról, és segíthet időben felismerni az esetleges problémákat. Használja ki a szeptemberi lehetőséget. Vitulus állatorvosi állomás, mert kedvence egészsége az első.
2: Szeptemberi kínálatunk a zentai rommelüzletben. Baumit kézbeton 25 kg 499 dinár darabja. Baumit kéz külső malter 40 kg 735 dinár darabja. Baumit kéz belső malter 40 kg 679 dinár darabja. Rommel Zenta Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
3: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az ST Cable akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. stcable.tv.
4: Ez volt a reklám.

0: Mindent kőből, az AMT Uniágentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniágent. Benecko Arengyelovó.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024-4562-654 és Magyarkanizsán, a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024-4876-660. Angrotex.
2: Ez volt a reklám.

Csak egy másik bolond lehet, aki engem egy kicsit szer. Azt mondja átmeneti, az, hogy ő itt engeti, mert hogy angyalként érkezett,

csak egy másik bolond lehet, aki engem egy kicsit szeret, s csak bámul szemtelenül, s már megint egy biciklin ül, és aztán

casa. Ah. Na nézzük csak, hogy mi van a levélben.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet állatorvosi ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 pera, július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kisállat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása házi állatok részére, házi állatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai. Szeptemberi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Henkel, nemes vakolant 25 kg, 3900 dinár darabja, jub latex, félmat, kiváló, moshatóságú, belső falfesték, 5 liter, 3725 dinár darabja, OSB lapok, 9 mm, 1630 dinár darabja, rigipsz, gipszkarton, 12,5 mm, 325 dinár négyzetméterre, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.

0: dél van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert, a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Lehet jelentkezni a 6000 dináros állami juttatásra. Az összegre minden nagykorú állampolgár jogosult, online azoknak kell jelentkezniük, akik nem szerepelnek a részvényesi alap nyilvántartásában. Színi Somáli pénzügyminiszter bejelentése szerint szeptember 25-ig mindenki megkapja az egyszeri támogatást. 6000 dinár napjainkban nem számít jelentős összegnek, a polgárok szerint viszont minden támogatás jól jön. Egy bevásárlásra vagy akár néhány számla befizetésére elegendő lehet. Sokan azonban úgy gondolják, az államnak hosszú távon inkább az életkörülmények javítására, például új munkahelyek biztosítására kellene nagyobb hangsúlyt fektetnie. A nyugdíjasokat sem felejtették el, ők két külön támogatást kapnak. Az egyik a 6000 dináros támogatás, a másik pedig a rendes havi nyugdíjuk mellé járó egyszeri kifizetés, amely várhatóan szeptember 14-én történik meg. A 31.000 dinárig terjedő nyugdíjjal rendelkezők 35.000 dináros támogatást kapnak, a 31 és 56.000 dinár közötti nyugdíjban részesülők 27.500 dinárt, az ennél magasabb nyugdíjak esetében pedig 20.000 dinár lesz az egyszeri támogatás összege. Színi Somáli pénzügyminiszter hétfő délelőtt a Szerbiai RTV műsorában közölte, hogy éjféltől már 83.000 nagykorú állampolgár nyújtotta be kérelmét a 6.000 dináros pénzbeli támogatásra. Délben ez a szám már 361.000 volt, és folyamatosan növekszik. A Köztársasági Geodéziai Intézet közölte, hogy a

0: valamint az e-uprava portálon keresztül is értesítést kapnak. Az eljárás a szerbiai területrendezési és a városrendezési ügynökség által kiadott igazolás alapján történik. Ennek alapján a köztársasági geodéziai intézet elvégzi az ingatlan bejegyzését az ingatlan nyilvántartásába. Nem lesz béremelés az oktatásban. Az oktatásban dolgozók béremelésére idén már nincs fedezet. A fizetések emelése legkorábban 2027. januárjától várható, közölték a szerbiai reprezentatív oktatási szakszervezetek az Oktatási Minisztériummal folytatott egyeztetést követően. A Dejan Vuk Stankovic oktatási miniszterrel, valamint a pénzügyminisztérium képviselőivel tartott megbeszélésen elhangzott, hogy a jövő januári béremelés pontos mértéke egyelőre nem ismert. Az év végéig ugyanakkor megvalósítják a tanügyi foglalkoztatás 8. szakaszát. Ennek keretében azokat a 2021-ben és 2022-ben megüresedett álláshelyeket töltik be, amelyek legalább 50%-os munkaidőnek felelnek meg. A szakszervezetek folyamatos, komoly és felelős szociális párbeszédet sürgetnek. Dejan Vuk Stankovic oktatási miniszter arról beszélt, hogy az oktatásban dolgozók fizetése az elmúlt 2 évben jelentősen emelkedett. Hozzátette, a globális gazdasági folyamatok és az energiaválság hatásai nem kizárólag a szerb kormánytól függnek. Ugyanakkor reméli, hogy a költségvetési stabilitás megőrzése mellett a szerb kormány talál lehetőséget az oktatásban dolgozók további béremelésére.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: A hétfő reggeli csúcsforgalomban ismét nagyobb forgalomra kell számítani.

0: Van érjen célba.
1: Időjárás.
0: A mai napon napos meleg idő várható, a hajnali órákban azonban hűvösebb lesz. 10-14 fok körül alakul a hőmérséklet, napközben felmelegszik, és a hőmérő higanyszála akár 32 Celsius fokig is felkúszhat. A hét közepéig napos és meleg időt jósolnak a meteorológusok, a nappali csúcshőmérséklet elérheti akár a 37 Celsius fokot is. A Tisza vízállása Magyarkanizsánál 130, Zentánál 202 cm magas. A mai napon nem lesz front felettünk, de erőteljes melegedésre készülhetünk, így a melegfrontra érzékenyeknél migrén, fejfájás, gyulladásos panaszok egyaránt előfordulhatnak. Hajnalban reggel a hidegebb tájakon átmenetileg felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi bántalmak. A nagynapi hőingadozás gyors délelőtti felmelegedés hatására vérnyomás problémák, szédülés, rosszulét is előfordulhat. Országszerte napos idő várható, ez jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. Az UV-sugárzás 11 és 15 óra között még országszerte erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. A Tisza hangja most egy rövid időre elcsendesedett, de csak azért, hogy szeptember 21-én új lendülettel térjen vissza a Panda Rádióba. Amíg mi egy kicsit pihenünk és feltöltődünk, szeretnénk köszönetet mondani azoknak, akik egész évben mellettünk állnak, támogatóinknak, akik hisznek abban, amit nap mint nap önöknek készítünk. Köszönjük az Autó Bognár, a Proline PVC, a Pizsu Burgers & More, a Fantastico Wellness Center, a Nyerscipő, a Ria Textil, a DD Or biztosító, a Villa Ancora, az EVB Lifestyle és a Strand Békavár étterem, valamint a Grafopak támogatását. És természetesen köszönjük önöknek, hallgatóinknak is, mert a Tisza hangja nem csupán egy rádió műsor, közös reggelek, ismerős hangok, történetek, mosolyok, zenék és pillanatok, amelyek összekötnek bennünket. Most egy rövid szünet következik, de már készülünk a folytatásra. Szeptember 21-én reggel újra megszólal a Tisza hangja. Visszatérnek megszokott rovataink, a történetek, a jókedv, a zene, és természetesen Andrea és Zenóbia is várja önöket a mikrofonok mögött. Addig is pihenjenek, gyűjtsék az élményeket, vigyázzanak magukra és egymásra, mi pedig szeptember 21-én újra ott leszünk, hogy együtt indítsuk a reggelt. Tisza hangja, mert jó újra és újra egymásra találni. Szeptember 21-től újra együtt, itt a Panda Rádióban.

0: Be, dale, okrećem sreću, pokrećem je leto na zimu, jesen ili proleće.
1: Capriolo.com.
0: Capriolo bicikl donosi radost svima.
1: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
2: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyelovo.
3: Posle letnjeg odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. stcable.tv
4: Svodare.

Most pedig jön a mai nap kérdése, honnan veszi észre, hogy ideje egy kicsit megállnia és feltöltődnie. Nézzük, önök honnan érzik, hogy most már bizony ideje lenne egy kicsit lassítani. Érkeztek válaszok, és van közöttük néhány nagyon ismerős érzés. Ágnes Magyar Kanizsáról a következőt írta, amikor már olyan apróságokon is felhúzom magam, amin máskor csak nevetnék, nálam ez biztos jel, ilyenkor kell egy kis csend és egy séta. Gábor is írt nekünk, ha reggel úgy kelek fel, mintha le sem feküdtem volna, akkor tudom, hogy hétvégén nem program kell, hanem pihenés. Júlia a következő üzenetet küldte. Én abból veszem észre, hogy már semmihez nincs igazán kedvem. Ilyenkor félreteszem a telefont, főzök egy kávét, és legalább fél órára nem akarok megfelelni senkinek. Misi a következő üzenetet küldte, amikor harmadszor megyek vissza valamiért, amit elfelejtettem, na akkor az agyam már szabadságot kér. Egy névtelen hallgatónk pedig a következő üzenetet küldte, nálam az a jel, amikor már azt mondom, csak ezt az egy dolgot még megcsinálom, mert abból általában lesz még öt. Most tanulom azt mondani, hogy a többi holnap is megvár. Ilona Oromról a következő üzenetet küldte, 70 felett már megtanultam, hogy nem kell megvárni, amíg teljesen elfáradunk. Ha szép az idő, kiülök az udvarra 10 percre. Nekem néha ennyi is elég, hogy újra jól legyek. Talán éppen ez a lényeg, nem mindig egy hosszú szabadságra van szükségünk, néha egy séta, egy kávé, 10 perc csend, vagy egyszerűen az, hogy kimondjuk, mára ennyi elég volt. És ha a szervezetünk vagy a kedvünk már finoman jelez, talán érdemes meghallani, mielőtt hangosabban kellene szólnia. Ez volt a mai nap kérdése itt a Tisza hangjában.

0: Hvad var der for mere, Markus, huh? I had one musical fucking dream, and that was being here at the Fox tonight, on stage with the best band in the world, Leonard Skinner, right here.
1: We'd like to bring out a couple old friends to play with us. Please give a big hand to Mr. Peter Frampton. Y'all ready?
2: A legjobbat a legjobb helyről, Kapriolo bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Kapriolo bicikli. Az ön és családja részére. Kapriolo. Több mint bicikli. www.kapriolo.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
3: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
4: Szeptemberben ingyenes vérképvizsgálat a Vitulus állatorvosi állomáson. Egy egyszerű vérvizsgálat sokat elárulhat kedvence egészségi állapotáról, és segíthet időben felismerni az esetleges problémákat. Használja ki a szeptemberi lehetőséget. Vitulus állatorvosi állomás, mert kedvence egészsége az első.
5: Szeptemberi kínálatunk a zentai rommelüzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm, 540 dinár négyzetméterre, Ausztoterm stirodul 5 cm, 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg, 570 dinár darabja, Henkel polisztirol ragasztó 850 ml, 899 dinár darabja, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
6: Ez volt a reklám.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.

Szeptember 9-en szerdán indul a Panda Radar. Új nyelvi képzéseket indít a Magyar Kanizsai Knessza Oktatási és Művelődési Intézmény. A tanfolyamokat úgy alakították ki, hogy a legkisebbektől egészen a felnőttekig több korosztály megtalálja a számára megfelelő képzést. Angol és szerb nyelvet lehet tanulni, a csoportokat pedig a résztvevők életkorához és meglévő nyelvtudásához igazítják. A tanfolyamok azok számára is lehetőséget jelentenek, akik most kezdenének el egy új nyelvet tanulni, és azoknak is, akik már a megszerzett tudásukat szeretnék továbbfejleszteni. Megkezdődött a Palics egyik jellegzetes épületének, a Bagoly várnak a felújítása. A több mint 130 éves épület Vermes Lajos örökségének része, és a tervek szerint 4 hónap alatt újul meg. A felújítás azért is különleges, mert nem egyszerűen egy régi épület rendbetételéről van szó. Palics történelmének egy darabja kap új lehetőséget arra, hogy a következő generációk számára is fennmaradjon. Közlekedési hír érkezett Újvidékről, és a tervek szerint október 1-től fogadhatja az utasokat az új újvidéki vasúti megállóhely. A városvezetés a várakozásai szerint az új megálló jelentősen tehermentesíti a Pétervárady vasútállomást. Az új megálló tehát elsősorban azt szolgálná, hogy az utasforgalom egyenletesebben oszoljon el. Szeptemberben több szép égi jelenséget is megfigyelhettünk, a hónap egyik feltűnő szereplője a Vénusz, amely különösen fényesen látható, de a hold segítségével más égi testeket is könnyebben megtalálhatunk az esti égbolton. Ehhez pedig nem feltétlenül kell távcső, tiszta égbolt és egy sötétebb városi fényektől távolabbi hely már sokat segít. Miközben nálunk lassan beköszönt az ősz, Ausztráliában a melegebb időszak közeledik. Az ország hatóságai már most készülnek az elkövetkező bozóttű szezonra. Az El Niño miatt melegebb és szárazabb időre számítanak, ami növelheti az erdő és a bozóttüzek veszélyét. A veszélyeztetett területeken ezért megelőző munkálatokat végeznek, hogy egy esetleges tűz terjedését lassítani lehessen. Ha ma délután vagy este kimozdulnának, több lehetőségük is van. Szabadkán ma 19 órakor kezdődik a Kosztolányi Dezső Színház szeptemberi évada. A műsoron a Köpönyeg a Gogol műve alapján. Fontos változás, hogy szeptembertől a színház előadásai már 19 órakor kezdődnek. Zentán ma este 20 órakor a Kis Zsinagógában a zentai rockopera vetítése és piknik szerepel a városi programban. Újvidéken ma 11 órakor családi nap kezdődik, a népművészet jegyében a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ nagy termében. És érdemes már most felírni a naptárba, holnaptól szombatig Zentán rendezik meg a 19. Nemzetközi Hőlégbalon Fesztivált és verseny. Szeptember 9-én 1839-ben az angol csillagász John Herschel készítette el az egyik legkorábbi üvegnegatív fényképet. A fényképezés ekkor még egészen új technológiának számított. Ma pedig már ott tartunk, hogy egyetlen telefonban több ezer fényképet hordunk magunkkal, és persze ezek közül körülbelül 30 ugyanarról a naplementéről készült. A mai jó hírünk legyen egészen közelről, Martonoson kedden véradási akciót szervezett a Vöröskereszt Magyar Kanizsai szervezete. A véradás néhány percet vesz el egy ember napjából, az adományozott vér viszont műtéteknél, baleseteknél és különböző kezeléseknél mások számára létfontosságú lehet. Ezért a mai jó hírünk tulajdonképpen nem egyetlen esemény, hanem minden ember, aki úgy dönt, hogy önként segít egy ismeretlennek. Ma este érdemes néhány percre felnézni az égre. A szeptemberi égbolton a Vénusz az egyik legkönnyebben felismerhető fényes égitest, és a hónap során több látványos együttállás is segíti az eligazodást. És egy apró trükk, ha a csillagokat szeretnénk nézni, a telefonnak is adjunk néhány perc pihenőt. A szemünknek ugyanis idő kell ahhoz, hogy alkalmazkodjon a sötéthez. Néha tehát tényleg igaz, hogy többet lássunk, előbb le kell tenni a képernyőt. Pistike, mondj egy mondatot a talán szóval.
talán ma nem kapunk házi feladatot, nagyon jó, és még egyet, talán az előző mondatom igaz lesz. Ez volt a Pandaradar, ami igazán számít.

Vége a nyári pihenésnek. Eljött az Esztékéből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat.

next one is the oldest diva of all. Her name is Mary.

0: This is the way we do. Proud Mary.
1: After a good job in the city.

0: 3 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Lehet jelentkezni a 6000 dináros állami juttatásra. Az összegre minden nagykorú állampolgár jogosult, online azoknak kell jelentkezniük, akik nem szerepelnek a részvényesi alap nyilvántartásában. Színi Somáli pénzügyminiszter bejelentése szerint szeptember 25-ig mindenki megkapja az egyszeri támogatást. 6000 dinár napjainkban nem számít jelentős összegnek, a polgárok szerint viszont minden támogatás jól jön. Egy bevásárlásra vagy akár néhány számla befizetésére elegendő lehet. Sokan azonban úgy gondolják, az államnak hosszú távon inkább az életkörülmények javítására, például új munkahelyek biztosítására kellene nagyobb hangsúlyt fektetnie. A nyugdíjasokat sem felejtették el, ők két külön támogatást kapnak. Az egyik a 6000 dináros támogatás, a másik pedig a rendes havi nyugdíjuk mellé járó egyszeri kifizetés, amely várhatóan szeptember 14-én történik meg. A 31.000 dinárig terjedő nyugdíjjal rendelkezők 35.000 dináros támogatást kapnak, a 31 és 56.000 dinár közötti nyugdíjban részesülők 27.500 dinárt, az ennél magasabb nyugdíjak esetében pedig 20.000 dinár lesz az egyszeri támogatás összege. Színi Somáli pénzügyminiszter hétfő délelőtt a Szerbiai RTV műsorában közölte, hogy éjféltől már 83.000 nagykorú állampolgár nyújtotta be kérelmét a 6.000 dináros pénzbeli támogatásra. Délben ez a szám már 361.000 volt, és folyamatosan növekszik. A Köztársasági Geodéziai Intézet közölte, hogy a polgárokat ezentúl külön is értesítik arról, ha tulajdonukat bejegyezték az ingatlan nyilvántartásába. Az intézet szerint korábban a kataszteri eljárás hivatalosan azzal lezárult, hogy az adatokat bevezették a nyilvántartásba, a polgároknak pedig maguknak kellett utána nézniük, hogy megtörtént-e a bejegyzés. Az intézet most változtat ezen a gyakorlaton, mivel álláspontjuk szerint nem a polgár feladata, hogy saját maga keresse meg az információt az eljárás eredményéről. A tulajdonjog bejegyzése után az érintettek postai úton a bejelentett lakcímükre, valamint az e-uprava portálon keresztül is értesítést kapnak. Az eljárás a Szerbiai Területrendezési és Városrendezési Ügynökség által kiadott igazolás alapján történik. Ennek alapján a Köztársasági Geodéziai Intézet elvégzi az ingatlan bejegyzését az ingatlan nyilvántartásába. Nem lesz béremelés az oktatásban. Az oktatásban dolgozók béremelésére idén már nincs fedezet. A fizetések emelése legkorábban 2027. januárjától várható, közölték a szerbiai reprezentatív oktatási szakszervezetek az oktatási minisztériummal folytatott egyeztetést követően. A Dejan Vuk Stankovic oktatási miniszterrel, valamint a pénzügyminisztérium képviselőivel tartott megbeszélésen elhangzott, hogy a jövő januári béremelés pontos mértéke egyelőre nem ismert. Az év végéig ugyanakkor megvalósítják a tanügyi foglalkoztatás 8. szakaszát. Ennek keretében azokat a 2021-ben és

0: A szerb kormány talál lehetőséget az oktatásban dolgozók további béremelésére.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfo támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: A hétfő reggeli csúcsforgalomban ismét nagyobb forgalomra kell számítani az iskolák, óvodák és munkahelyek környékén. Az új tanév második hete kezdődik, ezért továbbra is fokozott figyelem szükséges az oktatási intézmények közelében. Sok gyermek gyalogosan vagy kerékpárral közlekedik, a kisebbek pedig még csak most szokják újra az iskola és az otthon közötti útvonalat. Az autósokat arra kérjük, hogy az iskolai övezetekben csökkentsék a sebességet, a gyalogátkelő helyeket fokozott óvatossággal közelítsék meg, és számítsanak a gyermekek váratlan mozdulataira is. Kerékpárral indulóknak sem árt az óvatosság, indulás előtt ellenőrizzék a fékeket és a világítást, rosszabb látási viszonyok között pedig gondoskodjanak arról, hogy jól láthatók legyenek. És még egy hétfő reggeli tanács, induljunk néhány perccel korábban, a kapkodással megspórolt néhány perc nem ér annyit, mint a biztonság. Figyeljünk egymásra az utakon, hogy mindenki biztonságban érjen célba.
2: Időjárás.
0: A mai napon napos meleg idő várható, a hajnali órákban azonban hűvösebb lesz. 10-14 fok körül alakul a hőmérséklet, napközben felmelegszik, és a hőmérő higanyszála akár 32 Celsius fokig is felkúszhat. A hét közepéig napos és meleg időt jósolnak a meteorológusok, a nappali csúcshőmérséklet elérheti akár a 37 Celsius fokot is. A tiszta vízállás a Magyar Kanizsánál 130, Zentánál 202 cm magas. A mai napon nem lesz front felettünk, de erőteljes melegedésre készülhetünk, így a melegfrontra érzékenyeknél migrén, fejfájás, gyulladásos panaszok egyaránt előfordulhatnak. Hajnalban reggel a hidegebb tájakon átmenetileg felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi bántalmak. A nagy napi hőingadozás gyors délelőtti felmelegedés hatására vérnyomás problémák, szédülés, rosszulét is előfordulhat. Országszerte napos idő várható, ez jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. Az UV-sugárzás 11 és 15 óra között még országszerte erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. A Tisza hangja most egy rövid időre elcsendesedett, de csak azért, hogy szeptember 21-én új lendülettel térjen vissza a Panda Rádióba. Amíg mi egy kicsit pihenünk és feltöltődünk, szeretnénk köszönetet mondani azoknak, akik egész évben mellettünk állnak, támogatóinknak, akik hisznek abban, amit nap mint nap önöknek készítünk. Köszönjük az Autó Bognár, a Proline PVC, a Pizsu Burgers & More, a Fantastico Wellness Center, a Nyerscipő, a Ria Textil, a DDOR biztosító, a Villa Ancora, az EVB Lifestyle és a Strandbékavár étterem, valamint a Grafopak támogatását. És természetesen köszönjük önöknek, hallgatóinknak is, mert a Tisza hangja nem csupán egy rádió műsor, közös reggelek, ismerős hangok, történetek, mosolyok, zenék és pillanatok, amelyek összekötnek bennünket. Most egy rövid szünet következik, de már készülünk a folytatásra. Szeptember 21-én reggel újra megszólal a Tisza hangja. Visszatérnek megszokott rovataink, a történetek, a jókedv, a zene, és természetesen Andrea és Zenóbia is várja önöket a mikrofonok mögött. Addig is pihenjenek, gyűjtsék az élményeket, vigyázzanak magukra és egymásra, mi pedig szeptember 21-én újra ott leszünk, hogy együtt indítsuk a reggelt. Tisza hangja, mert jó újra és újra egymásra találni. Szeptember 21-től újra együtt, itt a Panda Rádióban.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom, 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszobagarnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Agrotex.
3: Posle letnjeg odmora počinje velika SD Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. stcable.tv.
4: Es wurde reklamiert.

0: Ez a Carlos, ez milyen jó képű pali. Biztos ráment itt a latinra. A Garré.
1: Viszont képzeljétek el, hogy van egy brigád, aki sokkal jobban szeret nálunk malackodni, és ők nem máshol laknak, mint Debrecenben. Hölgyeim és uraim, következzék a Kerozin!
2: Most pedig jön a mai nap kérdése, honnan veszi észre, hogy ideje egy kicsit megállnia és feltöltődnie. Nézzük, önök honnan érzik, hogy most már bizony ideje lenne egy kicsit lassítani. Érkeztek válaszok, és van közöttük néhány nagyon ismerős érzés. Ágnes Magyarkanizsáról a következőt írta: amikor már olyan apróságokon is felhúzom magam, amin máskor csak nevetnék, nálam ez biztos jel, ilyenkor kell egy kis csend és egy séta. Gábor is írt nekünk: ha reggel úgy kelek fel, mintha le sem feküdtem volna, akkor tudom, hogy hétvégén nem program kell, hanem pihenés. Julia következő üzenetet küldte: én abból veszem észre, hogy már semmihez nincs igazán kedvem, ilyenkor félreteszem a telefont, főzök egy kávét, és legalább fél órára nem akarok megfelelni senkinek. Misi a következő üzenetet küldte: amikor harmadszor megyek vissza valamiért, amit elfelejtettem, na akkor az agyam már szabadságot kér. Egy névtelen hallgatónk pedig a következő üzenetet küldte: nálam az a jel, amikor már azt mondom, csak ezt az egy dolgot még megcsinálom, mert abból általában lesz még öt. Most tanulom azt mondani, hogy a többi holnap is megvár. Ilona Oromról a következő üzenetet küldte: 70 felett már megtanultam, hogy nem kell megvárni, amíg teljesen elfáradunk. Ha szép az idő, kiülök az udvarra 10 percre. Nekem néha ennyi is elég, hogy újra jól legyek. Talán éppen ez a lényeg, nem mindig egy hosszú szabadságra van szükségünk, néha egy séta, egy kávé, 10 perc csend, vagy egyszerűen az, hogy kimondjuk, mára ennyi elég volt, és ha a szervezetünk vagy a kedvünk már finoman jelez, talán érdemes meghallani, mielőtt hangosabban kellene szólnia. Ez volt a mai nap kérdése itt a Tisza hangjában.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Baneckó Arangyalovó.
1: Szeptemberi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm, 540 dinár négyzetméterre, Ausztoterm Styrodur 5 cm, 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg, 570 dinár darabja, Henkel polisztirol ragasztó 850 ml, 899 dinár darabja, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.
2: Ez volt a reklám.

0: 4 óra van.
1: Szép délutánt kívánok, Andrea vagyok, és megérkezett a Tisza hangja délutáni magazinja itt a Panda Rádióban. Ez a mai egy picit különleges kiadás, hiszen holnaptól kollektív szabadságra megyünk, és legközelebb szeptember 21-én találkozunk a Tisza hangjában. Talán ezért is illett annyira a mai naphoz a reggeli gondolatunk. A pihenés nem elvesztegetett idő, néha éppen akkor jutunk előrébb, amikor egy kicsit megállunk, és milyen érdekes, hogy a telefonunknál rögtön észrevesszük a 10%-os töltöttséget, magunknál már kevésbé. Mi még 1%-on is azt mondjuk, jó, ezt az egyet még megcsinálom, aztán még 3-at, pedig néha éppen az lenne a dolgunk, hogy megálljunk. A mai nap kérdése ezért így szólt. Honnan veszi észre, hogy ideje egy kicsit megállnia és feltöltődnie? Talán abból, hogy minden apróság idegesít, hogy ugyanazt a mondatot 3-szor olvassuk el, vagy abból, hogy reggel az ébresztő óra megszólalásakor az első gondolatunk, ez biztosan tévedés. Ha ismerős lehet, hogy nem még egy kávé hiányzik, hanem egy kis pihenés. Mai napon a Marikákat is köszöntöttük névnapjuk alkalmából. Mária, Mari, Marika, Mariska, Marci, Manci. Ez az a név, amelyhez szinte minden családban kapcsolódik valaki. És nekem a Marika néni valahogy rögtön azt az embert juttatja eszembe, aki megkérdezi, ettél? Ha azt mondod nem, kapsz enni. Ha azt mondod igen, akkor is. Úgyhogy innen is nagyon boldog névnapot kívánok minden Máriának. A konyhában pedig ma egy kicsit megérkezett az ősz, almás, fahéjas batyukat készítettünk leveles tésztából. Az almát kevés vajjal, cukorral és fahéjjal összemelegítjük, a leveles tésztába töltjük, majd aranybarnára sütjük, de ugye ez a konyhai kalandok, úgyhogy kellett bele egy pandacsavar is. Egy kevés frissen reszelt narancshéj és néhány apró darabka étcsokoládé került az almához, és a recept legnehezebb pontja, amikor kivesszük a sütőből és várni kellene néhány percet. Tudjuk, hogy az alma forró, tudjuk, hogy megégetjük a szánkat, mégis beleharapunk. Vannak dolgok, amelyekben az emberiség egyszerűen nem fejlődik. Zenetörténeti morzsákban ma visszaugrottunk a 90-es évekbe, és a Manhattan együttest idéztük fel, a Rossz vagyok korszakától egészen az érzelmesebb dalokig. 1998-ban jelent meg a 7. című albumuk, rajta többek között a Szerelem, az Ennyit ér és a Hiányzol című dallal, és ez a zenében az egyik legszebb dolog, néha elég néhány hang egy régi dalból, és nem csak a számára emlékszünk, hanem arra is, hol voltunk akkor, kik voltak mellettünk, milyen volt az életünk, az zene néha jobb időgép, mint bármi más. Időutazásból egyébként sem volt hiány. Ma felidéztük Michelangelo Dávid szobrának 1504-es firenzei bemutatását, majd egészen 1966-ig ugrottunk, amikor az Egyesült Államokban bemutatták a Star Trek első sugárzott epizódját. Akkor még tudományos, fantasztikumnak számított a videóbeszélgetés, vagy az, hogy beszélünk egy számítógéphez, ma pedig beszélünk a telefonunkhoz, az autónkhoz is, az óránkhoz, és időnként egyik sem érti, mit akarunk. A jövő tehát megérkezett, csak még dolgozunk rajta. A Pandakuckóban annak jártunk utána, hogy álmodnak-e a kutyák és a macskák, a válasz alapján nagyon is van okunk azt gondolni, hogy náluk is zajlik valami érdekes, alvás közben. Úgyhogy amikor legközelebb a kutyus álmában futni kezd, vagy a cicánk rezeg, a bajúsza, nyugodtan találgathatunk. Talán játszik, talán egy nagy mezőn szalad, vagy végre megszerezte azt a falatot az asztalról, amelyet egész nap nézett. Álmában legalább hadd legyen az övé. És még egy gondolatot vigyünk magunkkal a mai műsorból a Szépség és Egészség percekben, a gerinckímélő tanulás

0: mégpedig talán mi is gyakoroljuk azt, amiről ma reggel beszéltünk, egy kicsit megállni, kikapcsolni, nevetni, aludni, találkozni azokkal, akikre évközben mindig azt mondjuk, majd ha lesz egy kis időm, most legyen. Köszönöm, hogy reggelente velünk ébredtek, hogy írtak, válaszoltak a kérdéseinkre, nevettek velünk, és hogy a Tisza hangja az önök reggelének is része lehetett. Én Andrea voltam, vigyázzanak magukra, töltekezzenek, és szeptember 21-én újra találkozunk. Addig is szól tovább a Panda Rádió az FM 103,5 MHz-en. Szép délutánt kívánok, most pedig jöjjön a kabaré!
1: Haló, tessék, rendőrség, Totál János őrnagy, miben segíthetek?
2: Haló, rendőrség?
1: Most mondom, szép mondat volt. Mi most először sikerült 6 év alatt.
2: Betörtek.
1: Mi? Hát ne hülyeség, rendőrség nem csinál ilyet.
2: Hozzám törtek be, érti? Nem maguk, hanem a betörők. Mackós, álkulcsos, mit tudom én, milyen emberek, akiknek csak jogai vannak.
1: Jó, értem. Akkor miért nem ezzel kezdte? Váljon, felveszem az adatait. Neve?
2: Bajor Imre.
1: Leánykori neve?
2: Az is Bajor Imre.
1: Aha.
2: Akkor TH-val írtam.
1: Jó, értem. Bajor. Hát most látom csak. Csak nem a Bajor Imre. Ma maga a Bajor Imre. Hát akkor én ismerem magát. Maga a Bajor Imre. Na.
2: Gratulálok a logikájához. Akkor most pillanatom, mondhatom a címet?
1: Egy pillanat. Lajos, Jenő, gyertek ide! Itt van a csávó a Fábrisóból.
3: Jenő kiment cigizni a benzinkúthoz. Mindjárt jön, nyisd ki ablakot.
2: Most maguk szórakoznak? Itt állok kifosztva, a lakásom tönkretéve.
1: Pillanat, Lajos, itt a Bajor.
3: Csak valaki szórakozik. Múltkor is telefonált egy ember, hogy megkéselték. Nem hagytam magam rászedni, pedig még nyögött is. Jó. Sőt, eljátszotta, hogy elesik. Jó.
1: Jó, emlékszem, rá egy órára találtuk meg a hullát a telefonfülkében.
3: Hülye vicc volt, az biztos.
1: Ja.
2: Haló! Ott vannak még, mert én ugye itt vagyok. Én
1: mi
2: itt
1: is
2: vagyok.
1: Itt vagyunk, drága művész úr, itt vagyunk. Mondjon már egy viccet.
2: Vicce? Romokban áll az otthonom, és maguk viccelni akarnak.
3: Figyelj, kérdezd már meg tőle, hogy igaz, amit a újság írt.
1: Művész úr, igaz, amit a újság írt? Milyen újság?
3: Piros.
2: Hogy ne lenne igaz, hogy betörtek?
3: Nem az, hanem hogy összevezett a Győzike feleségével.
1: Ne zaklasd a művész úr, te hülyeségekkel. Épp viccet akart mondani, ugye művész úr?
2: Ja.
1: Viccet?
2: Igen, hogyne. Mondhatom a 7 viccét?
1: Tessék?
2: Betörtek a lakásomba, értik?
1: Aha, és ebben mi a poén?
2: A poén. Az, hogy maguk még mindig ott ülnek, és már rég itt kellene lenniük.
3: Mit mond?
1: Meghívott a lakásába.
3: Engem is?
1: Várjál. Megkérdezem. Művész úr, a Lajos is jöhet?
2: A Lajos? Persze, hát a Lajos, hogy ne jöhetne?
1: Figyeljen, művész úr, kiküldök egy járőrt, van magánától?
2: Egy pillanat, türem, igen. Mit írjak?
1: Maga semmi, csak a jágsótól kéne egy aláírás, azt adja oda neki.
2: Mondja, magát tényleg nem érdekli, ami velem történt?
1: Hát dehogy nem. Én megmondom őszintén, nagyon sajnálom. Szerintem a Győzike feleségének nem volt igaza, de emiatt nem kedepisnek lenni, érti?
2: De engem már hagyjon békén engem! Ezzel a Győzikével! Ha betörtek hozzám, kiraboltak, jogtalanul behatoltak, eltulajdonították az értékeimet!
1: Nem lehet, hogy csak nagy a rendetlenség?
2: De. Ott maguknál mindenképpen. Hozzám csak simán betörtek.
1: Aha, akkor kapcsolom a betörésieket.
2: Mi van?
1: Lajos, téged keresnek.
3: Halló, tessék, látnoki.
2: Jó napot kívánok, Bajor Imre vagyok. Betörtek a lakásomba ki.

0: ma maga az, bajor úr. Ha mindjárt dobom az agyam a tejet. Hát ez nagyon. Figyeljen ide, az mondja, figyeljen, az mondja, két rendőr áll a Dunakorzón. Az mondja egyik, hogy ott a budai vár, mire a másik? Hát még a szúnyog, érti? Jó, mi? Na, nyugodtan elmondhatja ott a gávőgyi sóba, vagy halarossz ebbe ott a magának jó. A folyén, figyelj csak.
1: Nagyon szépen köszönöm, most gazdagabb lettem. Na, jöjjenek már ki!
0: Honnan?
1: Na, jó, kész, elegem van magukból, ezt szórakozzanak, értik? Kifosztottak, hallják? Én nem tudom, mit csinálok.
0: Ó, ma, nem. Ha nehogy ma itt te, ne ordítson már-e, he?
1: Mi?
0: He?
1: Ordít?
0: Ha úgy völt velem, mint a szakál, érte?
1: Azonnal jöjjenek ki!
2: Te, jól mondtad. Ez nem a bajor, csak valaki szórakozik, ugye?
0: Ugye, ma le tudjuk nyomozni a telefont?
2: Azt hiszem, igen, adj csak ide nekem. Ide hallgasson, minket nem lehet csak úgy átvenni, mi átlátunk a szitán, akkor is az telefon. Tudjuk, hogy maga nem a bajor Imre, maga félrevezeti a rendőrséget. Bizonyám, nem most jöttünk le a szélvédőről.
1: Milyen szélvédőről jöttek?
0: Ugye, ma maga a hatóság félrevezetésének alapos bűncselekményét követte, java?
1: Ja! Jó, hogy én vagyok a bűnöző! Hát te, jó, hát ezt mindjárt gondoltam, persze.
2: Tényállás van, maga a bűnöző, ezért a paragrafus értelmében le van tartóztatva.
1: Na jó, hát ebből elegem van nekem, jobb lesz, ha ügyvédet fogadom.
2: Hát az tényleg jobb lesz, halljaj. Na, a viszontlátásra.
0: Hát ezt jó elkaptuk, mi?
2: Ezt se telefonál többet?

0: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Árpádova ulica 70A.
1: Szeptemberben ingyenes vérképvizsgálat a Vitulus állatorvosi állomáson. Egy egyszerű vérvizsgálat sokat elárulhat kedvence egészségi állapotáról, és segíthet időben felismerni az esetleges problémákat. Használja ki a szeptemberi lehetőséget. Vitulus állatorvosi állomás, mert kedvence egészsége az első.
2: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: This is the station.
3: I'm Charlie XCX.
4: Hi, I'm Sam Smith.
1: Panda Rádió.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Capriolo bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Capriolo bicikli. Az ön és családja részére. Capriolo. Több mint bicikli. www.capriolo.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Szeptemberi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Baumit kézbeton 25 kg 499 dinár darabja. Baumit kéz külső malter 40 kg 735 dinár darabja. Baumit kéz belső malter 40 kg 679 dinár darabja. Rommel Zenta Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
2: Ez volt a reklám.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, jesen ili proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
4: Ez volt a reklám.

0: Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szávetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53 065.
1: Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet Állatorvosi Ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 per A, július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kisállat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása házi állatok részére, házi állatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai. Szeptemberi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Henkel, nemes vakolat 25 kg, 3900 dinár darabja, jub, latex, félmat, kiváló, moshatóságú, belső falfesték, 5 liter, 3725 dinár darabja, OSB lapok 9 mm, 1630 dinár darabja, rigips, gipszkarton 12,5 mm, 325 dinár négyzetméterre, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.
2: Posle letnjeg odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. stcable.tv.

hopelessness, suicide, Rosa.

0: 6 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Lehet jelentkezni a 6000 dináros állami juttatásra. Az összegre minden nagykorú állampolgár jogosult, online azoknak kell jelentkezniük, akik nem szerepelnek a részvényesi alap nyilvántartásában. Színi Somáli pénzügyminiszter bejelentése szerint szeptember 25-ig mindenki megkapja az egyszeri támogatást. 6000 dinár napjainkban nem számít jelentős összegnek, a polgárok szerint viszont minden támogatás jól jön. Egy bevásárlásra vagy akár néhány számla befizetésére elegendő lehet. Sokan azonban úgy gondolják, az államnak hosszú távon inkább az életkörülmények javítására, például új munkahelyek biztosítására kellene nagyobb hangsúlyt fektetnie. A nyugdíjasokat sem felejtették el, ők két külön támogatást kapnak. Az egyik a 6000 dináros támogatás, a másik pedig a rendes havi nyugdíjuk mellé járó egyszeri kifizetés, amely várhatóan szeptember 14-én történik meg. A 31.000 dinárig terjedő nyugdíjjal rendelkezők 35.000 dináros támogatást kapnak, a 31 és 56.000 dinár közötti nyugdíjban részesülők 27.500 dinárt, az ennél magasabb nyugdíjak esetében pedig 20.000 dinár lesz az egyszeri támogatás összege. Színi Somáli pénzügyminiszter hétfő délelőtt a Szerbiai RTV műsorában közölte, hogy éjféltől már 83.000 nagykorú állampolgár nyújtotta be kérelmét a 6.000 dináros pénzbeli támogatásra. Délben ez a szám már 361.000 volt, és folyamatosan növekszik. A Köztársasági Geodéziai Intézet közölte, hogy a polgárokat ezentúl külön is értesítik arról, ha tulajdonukat bejegyezték az ingatlan nyilvántartásába. Az intézet szerint korábban a kataszteri eljárás hivatalosan azzal lezárult, hogy az adatokat bevezették a nyilvántartásba, a polgároknak pedig maguknak kellett utána nézniük, hogy megtörtént-e a bejegyzés. Az intézet most változtat ezen a gyakorlaton, mivel álláspontjuk szerint nem a polgár feladata, hogy saját maga keresse meg az információt az eljárás eredményéről. A tulajdonjog bejegyzése után az érintettek postai úton a bejelentett lakcímükre, valamint az e-uprava portálon keresztül is értesítést kapnak. Az eljárás a Szerbiai Területrendezési és a Városrendezési Ügynökség által kiadott igazolás alapján történik. Ennek alapján a Köztársasági Geodéziai Intézet elvégzi az ingatlan bejegyzését az ingatlan nyilvántartásába. Nem lesz béremelés az oktatásban. Az oktatásban dolgozók béremelésére idén már nincs fedezet. A fizetések emelése legkorábban 2027. januárjától várható, közölték a szerbiai reprezentatív oktatási szakszervezetek az Oktatási Minisztériummal folytatott egyeztetést követően. A Dejan Vuk Stankovic oktatási miniszterrel, valamint a pénzügyminisztérium képviselőivel tartott megbeszélésen elhangzott, hogy a jövő januári béremelés pontos mértéke egyelőre nem ismert. Az év végéig ugyanakkor megvalósítják a tanügyi foglalkoztatás 8. szakaszát. Ennek keretében azokat a 2021-ben és 2022-ben megüresedett álláshelyeket töltik be, amelyek legalább 50%-os munkaidőnek felelnek meg. A szakszervezetek folyamatos, komoly és felelős szociális párbeszédet sürgetnek. Dejan Vuk Stankovic oktatási miniszter arról beszélt, hogy az oktatásban dolgozók fizetése az elmúlt két évben jelentősen emelkedett. Hozzátette, a globális gazdasági folyamatok és az energiaválság hatásai nem kizárólag a szerb kormánytól függnek. Ugyanakkor reméli, hogy a költségvetési stabilitás megőrzése mellett a szerb kormány talál lehetőséget az oktatásban dolgozók további béremelésére.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfo támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: A hétfő reggeli csúcsforgalomban ismét nagyobb forgalomra kell számítani az iskolák, óvodák és munkahelyek környékén. Az új tanév második hete kezdődik, ezért továbbra is fokozott figyelem szükséges az oktatási intézmények közelében. Sok gyermek gyalogosan vagy kerékpárral közlekedik, a kisebbek pedig még csak most szokják újra az iskola és az otthon közötti útvonalat. Az autósokat arra kérjük, hogy az iskolai övezetekben csökkentsék a sebességet, a gyalogátkelő helyeket fokozott óvatossággal közelítsék meg, és számítsanak a gyermekek váratlan mozdulataira is. Kerékpárral indulóknak sem árt az óvatosság, indulás előtt ellenőrizzék a fékeket, és a világítást, rosszabb látási viszonyok között pedig gondoskodjanak arról, hogy jól láthatók legyenek. És még egy hétfő reggeli tanács, induljunk néhány perccel

Csúcshőmérséklet elérheti akár a 37 Celsius fokot is. A tiszta vízállás a Magyarkanizsánál 130, Zentánál 202 cm magas. A mai napon nem lesz front felettünk, de erőteljes melegedésre készülhetünk, így a melegfrontra érzékenyeknél migrén, fejfájás, gyulladásos panaszok egyaránt előfordulhatnak. Hajnalban reggel a hidegebb tájakon átmenetileg felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi bántalmak. A nagy napi hőingadozás gyors délelőtti felmelegedés hatására vérnyomás problémák, szédülés, rosszulét is előfordulhat. Országszerte napos idő várható, ez jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. Az UV-sugárzás 11 és 15 óra között még országszerte erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. A Tisza hangja most egy rövid időre elcsendesedett, de csak azért, hogy szeptember 21-én új lendülettel térjen vissza a Panda Rádióba. Amíg mi egy kicsit pihenünk és feltöltődünk, szeretnénk köszönetet mondani azoknak, akik egész évben mellettünk állnak, támogatóinknak, akik hisznek abban, amit nap mint nap önöknek készítünk. Köszönjük az Autó Bognár, a Proline PVC, a Pizsu Burgers & More, a Fantasztikó Wellness Center, a Nyerscipő, a Ria Textil, a DDOR biztosító, a Villa Ancora, az EVB Lifestyle és a Strandbékavár étterem, valamint a Grafopak támogatását. És természetesen köszönjük önöknek, hallgatóinknak is, mert a Tisza hangja nem csupán egy rádióműsor, közös reggelek, ismerős hangok, történetek, mosolyok, zenék és pillanatok, amelyek összekötnek bennünket. Most egy rövid szünet következik, de már készülünk a folytatásra. Szeptember 21-én reggel újra megszólal a Tisza hangja. Visszatérnek megszokott rovataink, a történetek, a jókedv, a zene, és természetesen Andrea és Zenóbia is várja önöket a mikrofonok mögött. Addig is pihenjenek, gyűjtsék az élményeket, vigyázzanak magukra és egymásra, mi pedig szeptember 21-én újra ott leszünk, hogy együtt indítsuk a reggelt. Tisza hangja, mert jó újra és újra egymásra találni. Szeptember 21-től újra együtt, itt a Panda Rádióban.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arendyelovo.
1: Ez volt a reklám.

0: Szeptember 9-en szerdán indul a Panda Radar. Új nyelvi képzéseket indít a Magyar Kanizsai Knessza Oktatási és Művelődési Intézmény. A tanfolyamokat úgy alakították ki, hogy a legkisebbektől egészen a felnőttekig több korosztály megtalálja a számára megfelelő képzést. Angol és szerb nyelvet lehet tanulni, a csoportokat pedig a résztvevők életkorához és meglévő nyelvtudásához igazítják. A tanfolyamok azok számára is lehetőséget jelentenek, akik most kezdenének el egy új nyelvet tanulni, és azoknak is, akik már a megszerzett tudásukat szeretnék továbbfejleszteni. Megkezdődött a Palics egyik jellegzetes épületének, a Bagoly várnak a felújítása. A több mint 130 éves épület Vermes Lajos örökségének része, és a tervek szerint 4 hónap alatt újul meg. A felújítás azért is különleges, mert nem egyszerűen egy régi épület rendbetételéről van szó. Palics történelmének egy darabja kap új lehetőséget arra, hogy a következő generációk számára is fennmaradjon. Közlekedési hír érkezett Újvidékről, és a tervek szerint október 1-től fogadhatja az utasokat az új újvidéki vasúti megállóhely. A városvezetés várakozásai szerint az új megálló jelentősen tehermentesíti a Pétervárady vasútállomást. Az új megálló tehát elsősorban azt szolgálná, hogy az utasforgalom egyenletesebben oszoljon el. Szeptemberben több szép égi jelenséget is megfigyelhettünk, a hónap egyik feltűnő szereplője a Vénusz, amely különösen fényesen látható, de a hold segítségével más égi testeket is könnyebben megtalálhatunk az esti égbolton. Ehhez pedig nem feltétlenül kell távcső, tiszta égbolt és egy sötétebb városi fényektől távolabbi hely már sokat segít. Miközben nálunk lassan beköszönt az ősz, Ausztráliában a melegebb időszak közeledik. Az ország hatóságai már most készülnek az elkövetkező bozóttűz szezonra. Az El Niño miatt melegebb és szárazabb időre számítanak, ami növelheti az erdő és a bozóttűzek veszélyét. A veszélyeztetett területeken ezért megelőző munkálatokat végeznek, hogy egy esetleges tűz terjedését lassítani lehessen. Ha ma délután vagy este kimozdulnának, több lehetőségük is van. Szabadkán ma 19 órakor kezdődik a Kosztolányi Dezső Színház szeptemberi évada. A műsoron a Köpönyeg a Gogol műve alapján. Fontos változás, hogy szeptembertől a színház előadásai már 19 órakor kezdődnek. Zentán ma este 20 órakor a Kis Zsinagógában a zentai rockopera vetítése és piknik szerepel a városi programban. Újvidéken ma 11 órakor családi nap kezdődik, a népművészet jegyében a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ nagy termében. És érdemes már most felírni a naptárba, holnaptól szombatig Zentán rendezik meg a 19. Nemzetközi Hőlégbalon Fesztivált és verseny. Szeptember 9-én 1839-ben az angol csillagász John Herschel készítette el az egyik legkorábbi üvegnegatív fényképet. A fényképezés ekkor még egészen új technológiának számított. Ma pedig már ott tartunk, hogy egyetlen telefonban több ezer fényképet hordunk magunkkal, és persze ezek közül körülbelül 30 ugyanarról a naplementéről készült. A mai jó hírünk legyen egészen közelről, Martonoson kedden véradási akciót szervezett a Vöröskereszt Magyar Kanizsai szervezete. A véradás néhány percet vesz el egy ember napjából, az adományozott vér viszont műtéteknél, baleseteknél és különböző kezeléseknél mások számára létfontosságú lehet. Ezért a mai jó hírünk tulajdonképpen nem egyetlen esemény, hanem minden ember, aki úgy dönt, hogy önként segít egy ismeretlennek. Ma este érdemes néhány percre felnézni az égre. A szeptemberi égbolton a Vénusz az egyik legkönnyebben felismerhető fényes égitest, és a hónap során több látványos együttállás is segíti az eligazodást. És egy apró trükk, ha a csillagokat szeretnénk nézni, a telefonnak is adjunk néhány perc pihenőt. A szemünknek ugyanis idő kell ahhoz, hogy alkalmazkodjon a sötéthez. Néha tehát tényleg igaz, hogy többet lássunk, előbb le kell tenni a képernyőt. Pistike, mondj egy mondatot a talán szóval. talán ma nem kapunk házi feladatot, nagyon jó, és még egyet, talán az előző mondatom igaz lesz. Ez volt a Panda Radar, ami igazán számít.
1: Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because, baby, I love you. Girl, I love you. Just the way you are.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
2: Ez volt a reklám.

Most pedig jön a mai nap kérdése. Honnan veszi észre, hogy ideje egy kicsit megállnia és feltöltődnie? Nézzük, önök honnan érzik, hogy most már bizony ideje lenne egy kicsit lassítani? Érkeztek válaszok, és van közöttük néhány nagyon ismerős érzés. Ágnes Magyarkanizsáról a következőt írta: amikor már olyan apróságokon is felhúzom magam, amin máskor csak nevetnék, nálam ez biztos jel, ilyenkor kell egy kis csend és egy séta. Gábor is írt nekünk: ha reggel úgy kelek fel, mintha le sem feküdtem volna, akkor tudom, hogy hétvégén nem program kell, hanem pihenés. Júlia a következő üzenetet küldte: én abból veszem észre, hogy már semmihez nincs igazán kedvem, ilyenkor félreteszem a telefont, főzök egy kávét, és legalább fél órára nem akarok megfelelni senkinek. Misi a következő üzenetet küldte: amikor harmadszor megyek vissza valamiért, amit elfelejtettem, na akkor az agyam már szabadságot kér. Egy névtelen hallgatónk pedig a következő üzenetet küldte: nálam az a jel, amikor már azt mondom, csak ezt az egy dolgot még megcsinálom, mert abból általában lesz még öt. Most tanulom azt mondani, hogy a többi holnap is megvár. Ilona Oromról a következő üzenetet küldte: 70 felett már megtanultam, hogy nem kell megvárni, amíg teljesen elfáradunk. Ha szép az idő, kiülök az udvarra 10 percre. Nekem néha ennyi is elég, hogy újra jól legyek. Talán éppen ez a lényeg, nem mindig egy hosszú szabadságra van szükségünk, néha egy séta, egy kávé, 10 perc csend, vagy egyszerűen az, hogy kimondjuk, mára ennyi elég volt, és ha a szervezetünk vagy a kedvünk már finoman jelez, talán érdemes meghallani, mielőtt hangosabban kellene szólnia. Ez volt a mai nap kérdése itt a Tisza hangjában.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: Okay, ready? No.
3: This is the station.
4: I'm Charlie XCX.
5: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fanda Rádió.

0: 10 óra van.
1: A Tisza hangja most egy rövid időre elcsendesedett, de csak azért, hogy szeptember 21-én új lendülettel térjen vissza a Panda Rádióba. Amíg mi egy kicsit pihenünk és feltöltődünk, szeretnénk köszönetet mondani azoknak, akik egész évben mellettünk állnak, támogatóinknak, akik hisznek abban, amit nap mint nap önöknek készítünk. Köszönjük az Autó Bognár, a Proline PVC, a Pizsu Burgers & More, a Fantasztikó Wellness Center, a Nyerscipő, a Ria Textil, a DDOR biztosító, a Villa Ancora, az EVB Lifestyle és a Strandbékavár étterem, valamint a Grafopak támogatását. És természetesen köszönjük önöknek, hallgatóinknak is, mert a Tisza hangja nem csupán egy rádióműsor, közös reggelek, ismerős hangok, történetek, mosolyok, zenék és pillanatok, amelyek összekötnek bennünket. Most egy rövid szünet következik, de már készülünk a folytatásra. Szeptember 21-én reggel újra megszólal a Tisza hangja. Visszatérnek megszokott rovataink, a történetek, a jókedv, a zene, és természetesen Andrea és Zenóbia is várja önöket a mikrofonok mögött. Addig is pihenjenek, gyűjtsék az élményeket, vigyázzanak magukra és egymásra, mi pedig szeptember 21-én újra ott leszünk, hogy együtt indítsuk a reggelt. Tisza hangja, mert jó újra és újra egymásra találni. Szeptember 21-től újra együtt, itt a Panda Rádióban.

0: Rádió.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music. Banda Rádió.

0: szélső helyén van a pillanatban. Hivalos az alapvonalról, Puskásnak adja, Puskás kell csinálni.
1: Do it. I love all the music. The music's awesome. Panda Rádió. 103.5.
2: Hit music.
1: Panda Rádió.

A pontos idő éjfél. Egy új nap már elkezdődött. A Panda Rádió FM 103,5 teljes munkaközössége kíván önöknek békés éjszakát, pihentető álmokat és szép reggelt. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Reggel is szeretettel várjuk önöket. Jó éjszakát, Panda Rádió mindannyiunk hangja.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: Okay, Jenny?
3: No.
2: This is the station.
4: I am Charlie XCX.
5: Hi, I'm Sam Smith.
1: Panda Rádió.